0: Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetők egy nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A klasszicizáló stílusú Corvinárruházat 1926-ban adták át a vásárlóknak. 1931-ben itt építették meg az ország első mozgó lépcsőjét is. Az áruház, megelőzve korát, szinte városközpontként működött, akár csak a mai új generációs plázák, hiszen az üzletek mellett étterem, kávézó és szolgáltatások is megtalálhatók voltak az épületben. Délutánonként szalonzene szólt, vagyis igazi közösségi térként funkcionált. 1967-től a Centrum áruházak részévé vált, és ekkor kapta meg a hírhet alumínium borítást. A 2000-es évek elején fazonigazításon ment keresztül. Az áruház közkedvelt részévé vált a tetőteraszon megnyitott Corvin tető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti város rész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradékszabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Amikor Pécsi Sándor, az 50-es évek népszerű színésze meghallotta, hogy darabolják a Sztálin szobrot 1956. október 23-án, kocsival odahajtott és kért egy részt belőle. A hírességet felismerve az emberek egy nagy ép darabot adtak neki, Sztálin teljes jobb kézfejét. Pécsi a kertjében antik kőedények és oszloptöredékek között állította ki a relikviát, büntetlenül. Halála után azonban a családja inkább elásta a kompromittáló emléket. 1986-ban vette meg a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, melynek gyűjteményét a rendszerváltás után megkapta a Nemzeti Múzeum.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hót családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján. És ez hogy tetszik? Szavazzon a most megszólaló zeneműre a Klasszik Rádió 92.1 honlapján.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradékszabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni. Túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Egy olyan tárlatra invitálunk mindenkit, ahol a főszereplő maga lesz a természet, illetve hát azt mondom, hogy az erdő, segít ön pedig Gáspár László, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum fő muzeológusa, egyben a kiállítás kurátora is, de ha a mélyre ásunk már, ha szabad Gáspár Lászlónak, akkor erdész vadász, erdészeti vadászati szakírő, és mindent tud szerintem az erdőről. Jó reggelt kívánok, kedves László!
2: Reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Illetve lehet, hogy nem volt igazam, tudunk mindent az erdőről, vagy az erdő az még mindig egy ilyen tévképzet, hogy hát ott vannak állatkák, meg vannak fák. Ennél sokkal több az erdő, ugye?
2: Természetesen, elég sokat tudunk az erdőről, de úgy gondolom, vagy úgy gondoljuk, hogy az erdőt kiismerni, vagy tökéletesen megismerni, az még nagyon a jövő zenéje, mivel sokáig távlatokban gondolkodunk. Természetesen mi erdészek is ebben a szellemben neveljük az erdőt, hogy próbáljuk megismerni, felfedezni a titkait, rejtett kincseit, és ennek szellemében neveljük az új erdőket a jövő generáció számára.
1: Tisztázunk valamit, az erdész azért van, hogy legyen sok fa, amit majd mi később felhasználhatunk, vagy hát nem ilyen haszonelvű ez a dolog?
2: Természetesen ezt a szegmensét az erdőgazdálkodásnak sem szabad elfelejteni és elengedni, mert ugye a társadalomnak szüksége van a faanyagra, de leginkább a természet közeli erdőgazdálkodás, a természet megóvása, az emberek közjóléti igényeinek kielégítése is egy fontos elem természetesen az erdőgazdálkodásban, sőt napjainkban ezek a kérdések egyre jobban előtérbe kerülnek, egyre nagyobb társadalmi igény van az említett dolgok kezelésére, biztosítására. Alapvetésnek elfogadhatjuk, sőt azt hiszem el kell, hogy fogadjuk, hogy az erdő a magyar nemzeti zöld vagyon alapeleme. Ökológiai rendszer, szénmegkötő infrastruktúra, megújuló erőforrás, emellett turisztikai tér, oktatási és kutatási terep, és nem utolsó sorban összetett társadalmi kérdés. Mindezek megőrzése és összehangolása a fenntartható erdőgazdálkodás alapelveik kereteit között valósítható meg.
1: Ez olyan zöldnek hangzik, itt ki kell ejteni majd a klímaváltozást, és ez egy teljesen más erdész szemlélet, a mai erdészek már mással kell foglalkoznak, mint elnézést, de amivel még ön kezdte?
2: Igazándiból nem. Azt kell, hogy mondjam, ez a társadalom felé nyitottság, illetve nem is az, hogy nyitottság, hanem a társadalom felé érzékenyítés, ez már korábban is megvolt. Bizonyos tekintetben most egy kicsit, ha szabad így fogalmaznom, szabadabbá vált az erdőgazdálkodásra való rálátás vagy betekintés, hogy a társadalom egyre érzékenyebb a természeti értékekre, főképp az erdőkre. Miden közben az erdők ökoszisztéma szolgáltatásait hasznosítja, az emberek a turisztikai és rekreációs célból látogatják az erdőket, fából készült használati tárgyakat vásárolnak. Ha már itt szóba került az űrkutás kérdése, például sokan nem tudják, de az egyik műholddal Magyarországon készült, fából készült robotalkatrészt is juttattak a világűrbe, tehát ez csak egy kis érdekességként.
1: De elég érdekes, köszönöm.
2: Meg. Fából készült tárgyakat vásárolnak, használnak, energetikai célokra, például tűzifának tömegesen igénylik az erdőből származó megújuló nyersanyagot. A klímaváltozás kérdése pedig a termőhelyi potenciál csökkenését, növedék és árbevétel kiesést, valamint biotikus és abiotikus károsítás gyakorságának és erélyének növekedését okozza a hazai erdőben. Ezt próbálja a magyar erdésztársadalom és erdészeti szakközönség megfelelő módon kutatásokra és tapasztalatokra alapozva megoldani, illetve nem azt mondom, hogy megmenteni a magyar erdőket, hanem ezeket a nehéz időszakokat átvészelni, és egy olyan erdőgazdálkodási módokat, módszereket kialakítani és használni, ami a magyar erdők jövőjét biztosítani tudja. Ugye 1896-ban Alpár Ignác tervei alapján készült a Vajdahunyadvár épület együttese, ahol az 1896-os első kiállítás sok között is már szerepelt erdészeti kiállítás, az egyik mondhatni leglátványosabb kiállítása volt abban az időben. Reméljük a mostan létrejött kiállítás is hasonlókat lehet majd róla elmondani. Maga a kiállítás bemutatja az erdőgazdálkodás történetét, munkaműveleteit, jelentős tárgyanyag bemutatásán keresztül természetesen. A közelmúltban történt változások, ugye gondolok a természetközeli gazdálkodási módok előtérbe kerülésére, a navigációs, elektronikus munkaeszközök megjelenése, természetvédelmi, közjóléti tevékenységek felerősödése szükségessé tették egy 21. századi szemléletű és hanglotú kiállítás létrehozását. Egyik hangfős eleme a kiállításnak a manapság nagy társadalmi elvárást övező erdélyi rekreációs és szabadidős tevékenység bemutatása, valamint az interaktivitás alkalmazása is.
1: És akkor most jön az én veszőparipám, hogy rengeteg gyerek látogat el a Városligetbe, a múzeumba, őket hogyan lehet megfogni?
2: Természetesen gondoltunk a fiatalabb korosztályra, ugyanis a kiállítás természetesen gyakorlatilag a korosztályok széles spektrumát fölölni, tehát a piciktől a nagyokon keresztül mindenki számára nyitott, és úgy gondolom, hogy élvezet és tanulságos tárlatot tudtunk létrehozni. Visszatérve a gyerekekre, egy speciális kis gyereksarok részt is kialakítottunk a kiállításba. Ugye alapvetés, hogy egy múzeumban a tárgyakhoz nem nyúlunk, leginkább csak szemlélődünk, tanulmányozunk a kiállított tárgyakat. Itt viszont direkt gondoltunk a fiatalabb korosztályra, hogy gyakorlatilag a kiállító térben, de mégis valamelyest elkülönülve van lehetőségük rajzolni, színezni, megfogni azokat a tárgyakat, amiket direkt az ő tanulásokhoz, szórakozásokhoz biztosítottunk, erdei magvak, kérgek, szerszámok, hogy ne soroljam, millió apró dolog, ami a múzeum pedagógus kollégák irányításával történhet, és ott okosan és játszva tanulhatnak a gyermekek.
1: Létezik olyan kifejezés, vagy körülírható az, hogy milyen egy magyar erdő?
2: Ugye mi azt szoktuk volt mondani erdészek, hogy a természet temploma. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam, vagy ez nagyon jól kifejezi a magyar erdőket, a magyar erdőkre jellemző érzetet, érzületet. És ennek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy készítettünk egy olyan diorámát is itt a kiállításban, ami egyedülálló, illetve Magyarországon mindenféleképpen egyedülálló ez a fa dioráma. Ez igazándiból három Magyarországon őshonos fafajt mutat be, a kocsánytalan tölgyet, a fehér füzet és a fehér nyarat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas nagy fát építettünk, és gyakorlatilag három részre van osztva, az említett három fafajt mutatja be, természetesen kéreg, levélzett termés jellegzetességein keresztül, illetve a dioráma környékén az adott fafaj élőhelyére jellemző lágyszárú növények és állatok preparátumai is láthatóak. Tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon kis szelep tét is be tudjuk mutatni az élő erdőre.
1: Ennek a szakmának mi az alapja? Miből áll össze a szakma? Mit kell tanulni? Hol lehet tanulni?
2: Hát az alapja én szerintem az elhivatottság, és utána erre épül rá a biológia, az ökológia, a természetszeretet és minden egyéb ilyesfajta tudományág, ami ezzel összefüggésbe hozható. Hogy hol lehet ilyen szakmát tanulni? Jelen állás szerint Magyarországon a felsőfokú oktatás a Soproni Egyetemen zajlik, illetve van az országban 6 helyen középfokú erdész képzés.
1: És akik ott végeznek, azokat láthatjuk zöld ruhában az erdőben.
2: De így nagyon
1: általánosítva.
2: Zöld ruhában az erdőben, megfelelő természetesen egyenruhában, az egyenruháról is felismerhető az erdész hölgy és az erdész úr, mert azt büszkén mondhatom, hogy hál' Istennek egyre több hölgyet köszönhetünk a sorainkban.
1: Oh. Na erre sem gondoltam volna, és ezért is jó, hogy van ez a kiállítás. Ígérje meg nekem, kedves László, hogy ez nem egy szomorú kiállítás.
2: Ez egyáltalán nem szomorú kiállítás. Megítélésem szerint nagyon élvezetes és nagyon tanulságos kiállítás. És ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el, és akkor, ha nem is élesben, de legalábbis alapvető fogalmai lehetnek a nagy közönségnek, illetve a látogatónak az erdély szakmáról és az erdély gazdálkodásról.
1: A fővárosnak tulajdonképpen a közepén, bár ez a tüdeje, és még egyszer a Magyar Mezőgazdasági Múzeumról beszélünk, az Erdő a jövőnk záloga című kiállításon. Mennyi időt szálljunk rá? Megyünk csemetékkel, kell vattacukrozni, és meg állatkert is. Mennyi idő az, ami László szállít?
2: Hát a múzeum kiállításainak a megtekintése az több órát vesz igénybe. Az erdészeti kiállítás is alaphangon egy 2 órás program.
1: Fognak változni az erdők, ugye? Tehát azt nem ússzuk meg.
2: Természetesen sajnos ott tartunk, hogy változás lesz. Tehát ez gyakorlatilag eldöntött kérdés. Nyilván nem az ember döntött el, illetve közvetetten az ember döntött el, hanem a természet döntött így, hogy változni fognak az erdők.
1: De legyen jó, és szép ez a jövő. Nagyon szépen köszönöm Gáspár Lászlóval, erdészeti vadászati szakíróval, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főmuzeológusával beszélgethettem, illetve hát szülőjével, na jó, kurátorával az Erdőnk a jövő záloga című kiállításnak. Nagyon szépen köszönöm.

Bepöfögött, befutott van a főváros centrikus program ajánló ide a Budapest Expressbe, és hozta azt a fesztivált, azt a Bábel kertemes fesztivált, ami nagyon érdekes, nagyon jó és nagyon követendő, mert hogy szombaton érkezik a Kerekes Band, tehát világzene, népzene és a modern groove-ok találkoznak egy lendület.

ígéretes koncerten, de milyen lendületesen. A Liszt Ferenc díjas kétszeres fonogramdíjas zenekar több mint három évtizedes pályafutása alatt sajátos hangzást alakított ki, amelyben a pásztorfurúja, az etnofunk és a rock energiája is helyet kap. A csapat már megjárt 33 országot és végre friss élményekkel hazatér a színpadra. Az este vendége Baric Gergő lesz, és a bábelkerten.hu weboldalt ajánlom minden információ elérésére, illetve programok tervezésére, amik közül kiemelkedik a gyönyörűség. A nyári hétvégeken ugyanis orgonaszó tölti be a Mátyás templom implantáns terét, ahol szombaton és vasárnap este is várják majd a zenekedvelőket. A koncert műsorán többek között Bach ikonikus művei, Veracini Largo tétele, valamint improvizációk és Csajkovszki dallamai is felcsendülnek. Az est közreműködői Bánhegyi Maros Dóra hegedűművész és Hegyi Barnabás orgonaművész. A program a klasszikus zene remekeit különleges akusztikai és hát építészeti és esztétikai környezetben kínálja majd a közönségnek. És még egy fölfele nézés az üstökösök felé, de lehet, hogy betűket kellett volna mondanom. Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz, a Jókai 200 évforduló kapcsán még mindig megtekinthető a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az a kiállítás, ami egyszerre kíván megemlékezni Jókai Mór születésének 200. évfordulójáról, illetve a Magyar Tudományos Akadémia alapításának is bicentenáriumáról. A két esemény összekapcsolása rávilágít arra, hogy Jókai Mór írói és szerkesztői pályája szorosan összefonódott a magyar tudományos gondolkodás és ismeretterjesztés fejlődésével. Ami gondolkodást jelent, ami tudományt jelent, amitől ne féljünk, hanem inkább élvezzük a zenét, a szépséget, úgyhogy minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetők egy nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Szia Judit, szeretettel köszöntelek!
2: Szia Edina!
1: A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében belső építészet neked címmel nyílt kiállítás. Mire utal ez a cím? Hangsúlyozottan az, hogy neked.
2: Hát ez annak szól, aki bekukucskál, és látja ezt, hogy neked. Akárki nézi ezt a szót, és itt ki is van írva, hogy mi mindenki lehet, azért, mert Magyarországon, Budapesten, ahol mi egyáltalán dolgozunk belső építészként, többnyire minket lakberendezőnek szoktak szólítani, vagy hát azt gondolják, hogy azok vagyunk. Most a szakemberek tudják, hogy mi az a belső építészet, és ki az a belső építész, mondjuk az építészek meg egy-két olyan ember, aki dolgozik is közöttünk, de az utcanépe, a polgárok, a fiatalok, az idősebbek nem tudják, hogy mi az, hogy belső építészet. És mi eldöntöttük, hogy megmutatjuk nekik, fölboncolva ezt a dolgot.
1: Ez jó.
2: És megkérdezed, hogy mi az, hogy fölboncolva.
1: Megkérdezem.
2: Az a fölboncolás az az, hogy ugye valamikor el is kell kezdeni, hogy is kezdődik, tervezés, kivel kell beszélgetni, milyen munkát csinálunk.
1: Mivel foglalkozik egyáltalán a belső építész? Hogyan lehet definiálni?
2: Hát tulajdonképpen az építészetnek a belső részét csinálja, vagyis az építészekét, de ez így nem igaz. Ez úgy igaz, hogy egy igazi ilyen páros, hogy építész, belső építész, az egyszerre csinálja, úgy, hogy az építész egy megálmodja, és utána szól a belső építésznek, hogy gyere, akkor nézzük meg, hogy az jó lesz-e arra a funkcióra, amiről az épület, vagy csak az a terem fog szólni. Ebben a mi kiállításunkban 13 féle, 4 terem féle van, vagyis hát belső tér, a kórháztól a színházon keresztül, az iskolától, a múzeum felé, szóval ilyenekből van 12, és 3-3 vagy esetleg 4-4 munka van kiállítva. És az, amit mondtam, hogy ez felboncoljuk, hogy milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy ez egy épület elkészüljön, hány ember kell, hány felé kell menni, hány mindent kell tudni róla, előírást, vagy bármit, milyen anyagból legyen, ki mondja meg. A középületben általában nem szoktuk megkérdezni, vagyis nem veszük annyira komolyan a megrendelőnek a dolgait, mert, vagyis a kérését, illetve figyelembe vesszük, de megmondjuk neki, hogyha az olyan, hogy nem ez áll neki jól, hanem más, amit mi gondoltunk, akkor azt meggyőzzük, hogy az olyan, mert az ember a lakását azt olyanra csinálja, amilyen ő, vagy amilyenre ő szeretné. De egy középületet nem egy embernek kell szeretni, hanem mindenkinek, aki oda bemegy.
1: Sokkal nehezebb és bonyolultabb a döntési folyamat is, éppen ezért.
2: Hát igen, és mondjuk én speciál pont a kórház specialista vagyok, azon kívül, hogy csináltam másokat is, de most itt ez egy ilyen munkám van kirakva, tehát az aztán előírásokkal tele van, hogy mit, hogy lehet csinálni, és itt van, én azért szeretem, mert annyira fontos és jó, hogy olyan legyen, hogy az ott dolgozó is, meg az ott gyógyuló is, aki persze nem jó kedvébe ment oda, hogy jól érezze magát az alatt, amit őt gyógyítják.
1: Nehéz összehangolni a funkcionalitást az esztétikummal?
2: Most már csak azt mondom, hogy nem annyira, mert megszoktam, hogy ez hogy működik, és a színek sincsenek annyira szigorúan előre, mert ezt már az ember érzi, hogy miből mennyit tehet, és mi az, ami nyugtató. Az fontos, hogy legyen olyan, hogy nyugtasson, és meg legyen olyan is, hogy hogy érezze, hogy szép helyen van, érezze jól magát, tehát legyen jó kedve attól, hogy nem egy ilyen, mit tudom én, szomorú színeket tesznek, és akkor le van hangolva a szegény beteg. Uh-huh. Hanem legyen neki valami vidámság, ha máshol nem hát, a falon, vagy a kövön, vagy valahol.
1: Éppen azon a helyen vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, úgyhogy abszolút ránk fér a derű, és a vidámság, és az optimizmus. Judit, mit szólsz hozzá, ha visszajövünk, jó? Zenélünk egy kicsit.
2: Jó.
1: És aztán folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Belső építészet neked címmel látható egy különleges kiállítás. A kiállítás, ugye? A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Judit, ha jól értem, akkor ti valahol tisztázni szeretnétek a nagy közönség előtt azt, hogy voltak éppen mivel foglalkozik a belső építész. De mi az oka annak, hogy Magyarországon még mindig összekeverik a lakberendezést és a belső építészet? Ezt a két hivatást.
1: Hát, hogy mi az oka, azt nem tudom, mert azért létezünk és ismerik ezt a szót többen.
0: Igen.
1: De valahogy a lakberendező az annyira azt mondja, hogy lakberendező, tehát lakás. Igazából még azt is, hogy berendező. Ő közöttük is vannak olyan emberek, akik tudnak olyan magas szinten is dolgozni, vagy csinálni terveket, mint mi. De azért az mégiscsak más. Még akkor is, hogyha egy kisebb irodát, vagy nem tudom miket meg tudnak tervezni, nyilván meg tudnak, de mondom, ez mint minden szakmában van olyan ember, aki akkor is meg tudja csinálni, hogyha csak látta és nem tanulta annyira. De a belső építészet annyira sokrétű, hogy bizonyos dolgokat nem lehet. Hát például még nem láttam, hogy lakberendező kórházat tervezett volna, vagy színházat, vagy ilyen nagyobb középületeket, azért nem bíznak rájuk. Uh-huh. És kisebbeket igen.
0: Aha. És te hogyan kezdesz neki egy kórház megtervezésének? Mesélj! Itt ülünk egy hétig, kérlek szépen mondd el, hogy végzed a munkádat. Szóval, de tényleg, de hogy honnan indul el az ember? Mit kezd ezzel a helyzettel?
1: Hát először is, hogyha azt hiszik, hogy van bennem spiritus, és meg tudom csinálni, akkor felkérnek belső építésznek, és hogyha olyan az
0: építés... Ez az első lépés.
1: Igen, és ha olyan az építész, akit már ismerek, akkor könnyebb a dolog. Hát az ugyanúgy, mint minden más, ki van szabva az a hely, ahol lehet az a kórház vagy új kórház és új helyen, vagy egy meglévő több épületes kórházba, egy ki újabb épület, vagy pedig egy felújítás, vagy ilyet, nagyon sokféle van. Uh-huh. És az ember valahogy úgy gondolja azt is, hogy először is ketten beszélgetünk róla, főleg ugye az építésztel, utána van olyan is, hogy kórház technológus, és akkor még őt is bevesszük, mert az nagyon fontos, mert az állandóan változik, és tudnunk kell, hogy, és akkor onnan elkezdjük építeni. Hát először is van egy olyan sor, hogy ez a kórház most mi lesz. Itt betegek fognak, és ez lesz a feküdni ki szobákba, azokat ki kell, ez most nem lesz olyan jó rész, majd kívánunk. Igazából tehát vannak fekvő területek, ahol a beteg fekszik, és egyre kevesen. De vannak különbözők, hogy mi lesz ott, műtő, vagy egyáltalán milyen szak lesz, szemészet, vagy tudom én, bármi más, rengeteg sok része van. És ezeket mind akkor összeszedjük, hogy áll össze, és akkor a funkciót. De általában van, vagy jobb esetben kapunk egy vázlatot arra, hogy mi egy programot, és akkor a program szerint megyünk. Ha nincs program, akkor kitaláljuk, és úgy adjuk oda, hogy mi legyen a vázlatnál, vagy ilyesmi. Tehát ez körülbelül így áll össze, hogy akkor, ahogy beszélgetünk, mert mindig be kell beszélni a megrendelővel, hogy megértse, tudja, és bólincson, vagy azt mondja, nem azt szeretném, hanem más. Tehát ez majdnem mindennel így van, amit elkezdünk, hogy az a könnyebb, amikor van már valami, és mellé építünk azt, hogy mit kell, mert ott már lehet stílusban, vagy ugyanazt, vagy nagyon más, de hogy az már le van téve, itt megtörjük a fejünket, hogy vajon melyik lesz.
0: Uh-huh. És a belső építészek így szakosodnak? Tehát ahogy most te elmondtad, hogy a kórházakkal foglalkozol leginkább, ugye a kollégáid más területeken alkotnak?
1: Hát mindenkinek van olyan, ami a kedvenc munka, vannak, akik főleg irodákat, vagy főleg éttermeket, vagy vannak olyanok, akik főleg színházat. Én sokfélét terveztem, de egy idő után amikor az ember már egy-két kórházat megcsinál, akkor örülnek neki, hogyha azt hívják, ha jól csináltam. Ha nem jól csinálja valaki, akkor mást keresnek újra, mindenben.
0: Belső építészet, neked ez a kiállítás látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, hogyan formálják az életünket a különböző térfajták? Hogyan hatnak ránk?
1: Hát azt hiszem, hogy mindenhol kéne az legyen, hogy az ember boldogan tudjon menni egy belső térbe, de hát annyiféle van, hogy akkor is ennek megfelelőnek kell lennie, hogy mi is. Egy várótterem például egy

0: egyéni világa, az jó, ha megmutatkozik a munkáján?
1: Hát persze, az nem baj, hogy megmutatkozik, de mindig azért az a fontos, hogy akinek csináljuk, és aki majd használni fogja, az legyen vele megelégedve azzal együtt, hogy és akkor nyilván valakinek olyan a stílusa, hogy már más a megrendelők szeretnek vele dolgozni, akkor már majd őt fogják. Ha mást keresnek, akkor is számít, hogy na ez nem tetszett annyira, akkor legyen másik. Hát nem vagyunk egyformák semmi, se a megrendelő.
0: Mi minden látható a kiállításon? Hogyan építettétek fel?
1: Végig megyek, mert éppen itt vagyok.
0: Hát, köszönöm.
1: Ellenőrizni.
0: Akkor ez most egy lehetőség.
1: Igen. Hát itt például a legelején pont a kórházak vannak, van is tulajdonképpen gyógyító tereknek beszélünk. Következő pedig az utasforgalmi terek, ahol két vasúti dolog van, és egy hajó, fantasztikus hajó. Uh-huh. Ez a hajó egy városnéző, egy van belőle, mindjárt meg is tudom, hogy hogy is hívják a nevét, gyöngyői hajó. Uh-huh. Én már kipróbáltam, és hát ebből most csak egy van. Aztán van a szakrális terek. A szakrális terekbe beleférnek a templomok. Műemléki terek vannak itt, szállodák, tehát a szállodák különböző terei, munkaterületek is vannak, különböző munkaterületek, az is egyfajta téma. Akkor van itt vendéglátás, van itt kiállító terek, van itt, mondom, ja, és vannak bútorok is kiállítva, úgyhogy érdemes kulturális előadó terek, azok lehetnek a színházak. Például, és vannak kiemelt dolgok, és vannak bútorok, egy-két kisebb bútor, egy-két lámpa, ilyen különleges az egész.
0: Ez a kiállítás vállaltan a nagy közönséghez szól, ugye? Tehát nem a szakmának?
1: Vállaltan, pontosan azért, hogy ők ismerjék meg azt hogy mennyi mindenfélét tud, akár egy, vagy akár több belső építés, tehát nem mindenki mindig színházat csinál, mert azért még tud mást is, tehát nem vagyunk ennyire szakosítva, de mégis, ha tudod, ezt mondtam, hogyha visszahívás, jól csináltad, tetszett nekünk, legyen. Uh-huh.
0: Belső építészet neked, erről a kiállításról beszélgetünk itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, a tudatos belső építészeti tervezés az hogyan segít minket? Hiszen ugye nyilvánvalóan szakember segítségét kérjük, pláne nagyobb, professzionálisabb közösségi tereknél, de hát azért nekünk magunknak is lehetnek ötleteink. Tehát milyen tanácsokat adsz arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes mondjuk a saját lakhelyünk akár belső építészeti tereit átgondolni? És akár ennek mentén megkérni egy szakembert?
1: Hát jobb, ha megkérdezi. Szóval először lehet egy olyat, hogy megkérdezi, hogy mit tenne, ha megkérdezi az, aki kíváncsi, hogy milyen legyen a lakása. De az, hogy ha komolyabb a dolog, akkor én úgy is terveztem már, hogy csak azt mondtam, hogy a funkciót nézzük, hogy szeretsz élni, vagy nagyjából. És amikor mond valami olyasmit, ami nem annyira, hogy mondjam, élvezetes, vagy nem lát bele, hogy az nem lesz jó, akkor én azt mondom, hogy lerajzolom, megcsinálom a funkciót, és aztán, ha az ízlése, a színek, meg az ilyesmik a sajátja, akkor én azt ott simán elengedem. Tehát a tudatos az, hogy jó helyen legyen, érezze azt, hogy mikor lesz neki világos, annak ellenére, hogy nem annyira jó a fény lehetőség, mivel lehet ezeket elérni. Tehát ilyen neked tudunk adni, vagy pedig azt mondja, hogy akkor beszélgessünk, és tervezd meg teljesen. Én szeretem azt is, hogyha csak az elejét kérik. És akkor átérzi, megcsináljuk, vázlat, és akkor a többi választás a boltba, vagy a textilek között az már a saját dolga. De a teljes belső építészet, az én a lakásban nem csinálnék ilyet különben, teljes belső építészetet, mert az valahogy mindenkinek a sajátja. Azt, hogy sok tehát mondok egy-két olyasmit, ami fontos, és akkor már jó felé megy, az igen, tehát tanácsot adni azt lehet, de én úgy gondolom, hogy csak a nagyon hiper-szuper, nem tudom, vagy a nagyon béna az, aki nem maga csinálja meg bizonyos részeket, legalább az, ami neki fontos. Tehát ez különböző kérdés, mert sokféle ember van, és szívesen megcsináltatja. Olyan is van, majd elmegyek nyaralni, aztán majd, ha visszajöttem, akkor már kész a lakás. De hát ez egy... Én nagyon csináltam lakást többet is, ismerős, barátnak, ilyesminek, és az, hogy mit, hogy érünk el, mik azok a titkok, ami meg már különlegesek vannak. Nincsen a szobájába például fény, természetes fény, akkor azt hogy lehet elérni sokféleképpen. De azok trükkök, vagy olyan lámpák, vagy sok minden van már, amivel meg lehet csinálni.
0: Hát ezekből a trükkökből, a praktikákból épül fel végül is maga a belső építészet világa, nem? Tehát, hogy hát ti vagytok ennek a tudói.
1: Hát így van, és mindenki más tud jobban, olyan is van. Hogy
0: Judit, melyek azok az alapvető mindennapos hibák, amelyeket oly sokszor elkövetünk?
1: Hát azt, hogy van olyan ember, aki nagyon puritán, és akkor nagyon kevés dolgot tesz bele, ha már megint itt igazából a lakásról van szó, mert a középületben azért ott nagyon körbe kell venni, tehát nézni, hogy mit csinálunk, de hogy ilyent, hogy vagy túl rakja tárgyakkal, vagy kevésbé, vagy nem jól lát, vagy nem lehet benne. A fény például az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy igazából itt a... hogy ki milyen hibát, vagy nem esik a kezére, és sokkal többet fut egy konyhába, vagy forog, mert ügyesebben is el lehet rendezni. Hát ilyenek, hogy mi mellé megy, mi az praktikusabb, hát ezeket jobban meg tudja mondani. Ebbe tud segíteni az a, annak az embernek, aki amúgy megcsinálná, csak ezeket a nehezebbeket megkéri a belső építést, hogy azt is. De az is van, hogy ő nem tudja, miért szeretne, legfeljebb megmutogat néhány képet az újságba, és akkor gondolkozik az ember, hát ezek nem rakhatók össze, úgyhogy ilyen is van. És aztán mondtam, hogy azt mond, amit tiéd jobban szeret, és akkor abból indulunk ki, és ez ahhoz hangolunk mindent. Igen.
0: Ez a lényeg, hogy jól érezze magát.
1: Így van.
0: Saját lakásában, vagy a saját terében. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a beszélgetést. A kiállítás, a belső építészet neked egészen augusztus 30-áig látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Kívánom, hogy látogassanak el sokan hozzátok. Köszönöm szépen. Oké, Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet. Hátrányos helyzetű gyerekek iskola kezdését segíti a Karitász. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. Hozzátette, folyamatosan egyeztetnek a nagyfogyasztókkal az energiatakarékosságot segítő leállásokról, míg a lakosságtól ismét felelősségteljes energiafelhasználást kérnek. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a százhalombattai Dunamenti erőműben. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója az oktatásban. Ezt is a kormányfő jelentette be. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket ezentúl nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. A politikus bírálta, hogy a jelenlegi tankerületi vezetőket elbocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére, az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Tanszertámogatással és hosszú távú mentorprogrammal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármilyen összeggel lehet támogatni. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Hozzátette, hogy több dunántúli megyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Tündérfürt utca előtt. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a Budai alsó rakparton a Szabadsághídnál. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól sávlezárásra kell készülni a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között nem közlekedik majd. Az 51-es villamos nem jár. Az 51A villamos a Koppány utca és a Mester utca, Könyves Kálmán körút között nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 2026. július 31-e van, péntek reggel 7 óra, elmúlt 5 perccel, így a mai napon, július utolsó napján is elindul a Nyitány. A reggeli express rovatban a Nemzeti Galériába hívom meg a hallgatókat a vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállításra. A 20. századi magyar festészet kiemelkedő fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből rendezett kiállítást a Magyar Nemzeti Galéria. Az augusztus 23-áig látható tárlat a festőművésznek a Magyar Nemzeti Galériában őrzött művei legjavát tárja a nézők elé magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva. A vendégem pedig Kolozsvári Marianna művészettörténész lesz, a kiállítás egyik kurátora. 8 óra után pedig a múzsa rovatunk érkezik, és az Orfeum nyári szezonjáról fogunk beszélgetni. Várja az Orfeum a látogatókat, hogy pontosan mivel, ez a beszélgetés elején kerül majd szóba, a vendégem pedig Sziklai Ildikó lesz, az Orfeum igazgatója. 9 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik. A Zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei otthoni kanapéról is, ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása, a magyar pop történet az 1957-től 1990-ig közötti időszakát feldolgozó Nekünk írták a dalt című tárlat is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. A vendégem pedig Hord Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója. Ezzel várom tehát önöket a mai Nyitányban, és ami a zenéket illeti, most csendüljön fel Handel B-dur koncertó grosszójának az 5. tétele a Liszt Ferenc Kamara Zenekar előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre még mindig az utazás. Marcel Proust, a modern irodalom egyik legnagyobb hatású francia regényírója lesz a segítségünkre. Legismertebb műve az Eltűnt idő nyomában, egy 7 kötetes regényfolyam, amely az emlékezet, az idő és az emberi tudat működését vizsgálja rendkívüli részletességgel. Munkássága alapvetően formálta egyébként a 20. századi regényfejlődését. A művészetének központi témája az akaratlan emlékezés. Leghíresebb példája a Madeleine jelenet, amikor egy sütemény íze váratlanul felidézi a narrátor gyermekkorát. Ebből a tapasztalatból bontakozik ki aztán a gondolat, hogy a múlt nem tűnik el teljesen, hanem érzéki benyomások révén újra átélhető. Az Eltűnt idő nyomában című könyve nem csak önéletrajzi ikletésű regény, hanem a francia társadalom széles panorámája is a századforduló és az első világháború idején. Proust eltávolodott a hagyományos cselekmény központú regényformától, és a tudat, az emlékezés, a szerelem, a féltékenység és a művészet belső folyamataira összpontosított. A művet ma a világirodalom egyik legnagyobb teljesítményeként tartják számon. És hogy ő mit gondol az utazásra? Ez jön a folytatásban. A valódi felfedező út nem új tájak keresésében rejlik, hanem abban, hogy új szemmel látunk.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kolozsvári Mariannát, művészettörténészt, a Gruber Béla kiállítás kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok!
1: A vágyott remek mű Gruber Béla művészete címmel látható kiállítás a 20. századi magyar festészet kiemelkedő fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből a Magyar Nemzeti Galériában augusztus 23-áig. Gruber Béla idén lenne 90 éves, ő ugye a 20. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, de aki esetleg nem annyira járatos a képzőművészetben és a festészetben, egy picit segítsünk, avassuk be őket is, hogy mit érdemes tudni Gruber Béláról.
2: Gruber Béla 1936-ban született, sajnos fájdalmasan korán, 27 éves korában, 1963-ban halt meg, és ami még különlegessé teszi, hogy ebben az igazán rövid életében is hatalmas életművet hagyott hátra. Az övkatalógus szerint több mint 1500 művet festett, tehát ez is mutatja, hogy amiről talán majd később lesz szó, hogy mennyire megszállottan csak az alkotás, csak a festészet jelentette az életét. Valóban azt lehet mondani, a művészetnek a rabszolgája volt, a festészeten kívül semmi más nem érdekelte. Gyakorlatilag az élete nem volt könnyű, mert ötödik gyerekként jött világra, és az apja a második világháború végén elvitték az oroszok Málenki robotra, és aztán onnan soha többet nem került haza, és emiatt nem tudott tovább tanulni Gruber Béla, így kénytelen volt dolgozni egy ilyen mezőgazdasági üzemben. Házukat is lebombázták, a sok gyerek miatt anyja vidékre adta az iker testvérével együtt, mikor rájött, hogy ott rosszul bánnak vele, hazahozta, és a középiskolai tanulmányait is megszakította, és az óbudai hajógyárba kezdett el dolgozni. És ez azért nagyon fontos, mert ez meghatározó lett a festészetében, meg az életében is, mert észrevették, hogy nagyon jól rajzol, kiemelték, és a hajógyárnak a dekorációs osztályára került, és gyakorlatilag sokkal több fizetést kapott, emiatt fantasztikus művészeti könyvtárat tudott létrehozni, ami a művészi fejlődésében nagyon sokat jelentett. Ekkor ismerte meg Picasso, Van Gogh, Gauguin művészetét, ami a képein ugye megjelenik. Picassótól például a kollázs alkalmazását tanulta el, és aztán harmadjára sikerült felvétele a képzőművészet főiskolára. A képzőművészeti főiskolán már felfedezték, hogy gyakorlatilag zseni. Három mestere is volt, ugye Kmeti János hamar nyugdíjba ment, tőle nem tanult semmit, és akkor következő mestere Kádár György volt, aki azt mondta, hogy Gruber maga nem tanult tőlem semmit, erre Gruber azt válaszolta, hogy hál' Isten tanár úr, és aztán Bernát Aurél osztályába átkérte magát, aki felfedezte, hogy te egy zseni, és gyakorlatilag azt mondta, hogy egy olyan művész, akinek Isten fogja a kezét. Gyakorlatilag a stílusa is a művészete sokkolta a tanárait, a fiatal kollégáit pedig inspirálta.
1: Mennyire volt zabolázatlan, mennyire volt önfejű, vagy nagyon jól befogadta azokat a dolgokat, amiket szerettek volna neki tanítani?
2: Nagyon-nagyon önfejű volt. Gyakorlatilag a kinézete is, ez a lángoló tekintet, égnek álló tüske haj, ez a Petőfihez hasonló kigombolt gallérú fehér ing, tehát ez mindezt a lázadást mutatta, és hát történetek vannak arról, hogyha egy mestere azt mondta Taurél, hogy ebbe az irányba ne menjen a festészetbe, akkor csak is abból festett egy sorozatot, szóval ha azt mondta ne így fessen, akkor csak azért is úgy festett, gyakorlatilag a saját feje után ment, és egyfajta magas hőfokon egy ilyen nyugtalanító dinamizmus is jellemző jellemezte a művészetét, és gyakorlatilag az, hogy a külvilágról egyáltalán nem vett tudomást, és nem tűrte, hogy szabadságában korlátozzák. És nagyon érdekes, hát ez a kiállításon is látható, hogy egyfajta ilyen szűkkörű témaválasztás jellemezte a művészetét, és főleg, ami főleg a tárgyakra koncentrálódott.
1: Ahogy említette, ugye nagyon fiatalon, 27 éves korában meghalt. Igen. Na de kinek köszönhető az, hogy az ő életműve az megmaradt, a mai napig elérhető, és hogy ilyen sokat tudunk róla?
2: Hát egyrészt mesterének, Bernát Aurélnek, aki már a főiskola utolsó évében szorgalmazta, hogy Grubernek kiállítása lehessen, másrészt meg a család is nagyon vigyázott az életműre, és aztán a Nemzeti Galéria nagyon sok képét megvásárolta, például, és ez most a kiállításon is látszik, hogy az anyag egy része a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből van, de így például megvásárolta kiállításnak a csúcspontját, a 6 négyzetméteres festőműterem című diplomamunkát, Grubernek a diplomamunkáját, amit sajnos Gruber már betegsége miatt nem tudott befejezni.
1: Hogyan épül fel a kiállítás? Milyen egységekre van sorolva?
2: A kiállításnak gyakorlatilag az a koncepciója, hogy egy nagyon szűk témaválasztás jellemezte. És az az érdekessége, hogy ugye a kiállításon láthatunk önarcképeket, láthatunk csendéleteket, láthatunk uszályos képeket, ugye ezért mondtam, hogy az uszály az óbudai hajógyár a témaválasztásában is megjelenik, uszályos képeket, modelleket és festőműtermet bemutató képeket. És gyakorlatilag ezek a témák, az önarckép, az uszály, a csendélet, a modell és a festőműterem, ezek olvadnak össze a diplomamunkájában, tehát úgy néz ki, mint hogyha egész életében ezeket a résztémákat fogalmazunk így, tehát ezeket a témákat azért festette volna, hogy az egész összeolvadjon a diplomamunkájában. Csendéletei fantasztikusak, gyakorlatilag a körülötte lévő világot egyfajta horror vakuisan, tehát hogy egy szia szabad hely ne maradjon, az egész körülötte lévő tárgyegyüttest, azt föl akarta pakolni a vászonra. És ez abban is látszik, egyrészt nagyon zsúfoltak ezek a csendéletek, másrészt abban is látszik, hogy például, ahogy előbb említettem, kollásszerűen például ráragasztotta a fecske cigarettás dobozt, vagy valami bombonnak a dobozát, vagy például borzasztó vastagon tette fel a festéket egy papírra, és akkor azt kivágta, és azt almaként ráragasztotta a kompozícióra. Tehát az, hogy a körülötte lévő világ az minél teljesebben a csendéleteken megörökítésre kerüljön. És hát gyakorlatilag ezek a csendéletek olvadnak bele a műtermes képekben, mert amikor a műtermét ábrázolja, akkor a műtermének a berendezése is megjelenik, és kiállításon látható, hogy egy-egy csendéletes kép az ki nagyítása a műteremképen szereplő résznek. Egyébként nem véletlen, hogy egy másik festőtársával együtt kapta meg a műtermet, de a festőtársa rövid időn belül elmenekült. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a műtermet ábrázoló képeket, akkor látjuk, hogy ebben a térben csak Gruber Béla tudott élni. És hát akkor a uszályos képei különösen érdekesek, mert itt is alkalmazza a kollást, de ugye a uszály, a víz, a távlat, az mindig valamiféle szabadságot jelképez. A Grubernek az uszályos képein a vízből szinte semmi nem látszik, távlati térből, tehát az égből szintén semmi nem látszik, összezsúfolódó, kicsit kubista módon ábrázolt uszályokat látunk, amin a 644-es szám megjelenik, egyfajta realizáló elemként, tehát nagyon érdekesek ezek a kompozíciói. Különleges az is, hogy ott vannak a modellek, és a modelles képei a legkevésbé, mondjuk így, sikerültek, tehát igazából azokat muszájból festette, abban az időben a diplomamunkán muszáj volt ember alakot ábrázolni, de látszódik a diplomamunkáján is, hogy ezen 7 alak látható a tárgyak tengerében, tehát semmiféle kapcsolódás a figurák közt nincs, igazán a modellek azok kötelezettek kötelező elemek, viszont az önarcképein, ahogy a betegség, ugye ő egy idegösszeroppanást kapott, és emiatt került szanatóriumba, úgyhogy ahogy a betegség megjelenik, egy mély árok a szem alatt, besüppett szemgödör, szóval ezek nagyon-nagyon különlegesek.
1: A vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállítás augusztus 23-áig látogatható a Magyar Nemzeti Galéria 3. emeletén. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Erre a kiállításra hívjuk meg most a hallgatókat, amely ugye a vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállítás, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan látogassanak el, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szívesen, én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kolozsvári Marianna művészettörténészt hallhatták, a vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállítás egyik kurátorát.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. A Resident Art Galéria 2024. júliusában költözött a Bartók Béla útra, és nyitotta meg új kiállítóterét. Az azóta eltelt 2 évben 15 kiállítást rendeztek. A jelenlegi kiállításon, amely a Visszatekintés címet kapta, a galéria azon művészei szerepelnek, akiket ebben az időszakban állítottak ki. Az elmúlt 2 év minden szempontból növekedésnek tekinthető, hiszen nem csak a galéria közönsége és a rendszeres látogatói lettek többen, hanem a művészkör is stabilizálódott. Az egyéni kiállítások mellett továbbra is megrendezik az éves seregszemléjüket, a Resident Art Fair vásárt, ahol a fiatal művészek friss műveit állítják ki. A mostani kiállításon szereplő művek többsége pedig még nem szerepelt a korábban a galériában, legtöbbjük soha nem is volt kiállítva. 15 művésznek a képeit láthatják, és festményeit ezen a kiállításon. És Köteles Leander premierre készül a Margit Szigeti Színházban. Budapest legszebb nyári koncerthelyszínén, a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon egy monumentális ősbemutató keretében csendülnek fel Köteles Leander legnépszerűbb dalai augusztus 6-án. A hazai könnyűzenei élet egyik legizgalmasabb és legsikeresebb fúziós produkciója, a Leander Szimfonika vadonatúj szintre lép. Az eddig is elképesztő népszerűségnek örvendő projekt ezúttal egy 24 fős kórussal kiegészülve hódítja meg a közönséget. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton befelé a Tündérfürd utca előtt. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a Budai alsó rakparton a Szabadsághídnál. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól sávlezárásra kell készülni a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között nem közlekedik majd. Az 51-es villamos nem jár. Az 51A villamos a Koppány utca és a Mester utca Könyves Kálmán körút között nem közlekedik. 51-es pótlóbusszal utazhatnak a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92, egy benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. A mai naphoz kötődik egy nagyszerű esemény, méghozzá az, hogy megnyílt az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látták el, ez 78 év.

évvel ezelőtt volt. A keskeny nyomtávú kisvasút költségtakarékosság céljából három részletben készült el. Építését 1948. április 11-én kezdték a Széchenyi hegyen, és a roham munkában elkészült első három kilométeres szakaszt 1948. július 31-én nyitották meg. Egy év múlva fejeződött be a második szakasz építése a Sárvári liget ma Szépjuhászné állomásig, ezt 1949. június 24-én adták át. 1950. augusztusában elkészült a Széchenyi hegy és a Hűvösföld közötti teljes 11,2 kilométeres pálya, amelyet 1950. augusztus 19-én avattak fel, és másnap megindult rajta a forgalom. A kisvasút egyébként 1990. március 31-e óta gyermekvasút néven működik. Amely vasút maga nemében páratlan látványosság, hiszen gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok hat helyen állnak meg menetrendszerűen. Normafán, Csillebércen, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és megálló helyek közelében fekszenek, így akár egy fél vagy egy egynapos kirándulást is lehet ide tervezni. A vonatok egész évben közlekednek a hét minden napján ünnepnapokon is, ez alól csak a hétfői tanítási napok jelentenek kivételt szeptembertől májusig. A végállomások között a menetidő 40-50 perc, és bizony néhány munkaszüneti napon forgalomba áll még mindig a gőz mozdony is. A Hűvösvölgyi állomás egyes vágánya mellett pedig egy interaktív kiállítás mutatja be a kisvasút történelmét. A gyermekvasút múzeum és ajándékbolt a család minden tagja számára tartogat izgalmas elemeket, így színesítve az állomáson eltöltött időt. A budapesti gyermekvasút a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi és a kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el, és természetesen lehet jelentkezni gyermekvasútasnak. A gyermekvasút oldalon megtalálnak minden lehetséges és fontos információt arra, hogy hogyan lehet valaki gyermekvasútas, de bizony itt a tanulmányi eredmény még mindig számít. Itt a Klasszik Rádióban pedig, ami számít, hogy mi érkezik a folytatásban, Offenbach párizsi vidámságokból az induló, a londoni Covent Garden zenekar előadásában a karmester Solti György.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt hamarosan 8 óra lesz, úgyhogy itt az ideje, hogy megnézzük, mit mutat a kalendáriumunk. Július 31-én minden Oscar nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. A mai napon van a Természetvédelmi Őrök Világnapja. A Nemzetközi Természetvédelmi Őr Szövetség 2007-ben július 31-ét a Természetvédelmi Őrök Világnapjává nyilvánította, de a mai napon van még Loyolai Szent Ignác emléknapja is. A baszkföldi származású katolikus pap, a jezsuita rend alapítója, a menedékhelyek és a lelki gyakorlatok védőszentje, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezésére hagyományteremtő szándékkal 2004-től rendezik meg a Balatoni Halak Napját. A kezdeményezés azért született, hogy felhívja a figyelmet a Balaton és környéke változatos élővilágára és természeti értékeire. Na de nézzük, hogy mi történt még a mai napon. 1752 az első dátumunk, megnyílt Schönbrunnban a bécsi állatkert, a világon a legrégebbi máig fennálló ilyen intézmény. De a mai napon van a segesvári ütközet napja, amelyet egyben Petőfi Sándor halála napjaként is tartanak. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője is. Most pedig jönnek a születésnaposok. Szentpéteri Zsigmond író, műfordító, színész és rendező, Urbán Eszter költő, műfordító, ifjúsági író, Kocsis András, Kossuth díjas szobrász, illetve Selmecbányán megszületett július 31-én Kosári Domokos történelemtudós, Bánki Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő, illetve Bartók Péter, zongorista hangmérnök, Bartók Béla kisebbik fia, illetve 1935-ben ezen a napon született Antal Imre. Zongoraművésznek készült, zeneakadémistaként tanította a 8 éves Presser Gábort. Számos nemzetközi zongoraversenyt megnyert, karrierjét azonban ketté törte egy gyógyíthatatlan ízületi betegség. A Magyar Televízióhoz került, a képernyő pedig országos ismertséget hozott neki. Meg annyi vetélkedőt és tehetségkutatót vezetett. Legnézettebb műsora valószínűleg az 1980-ban indult Szeszélyes évszakok volt, de több filmszerepet is játszott. 2008-ban hunyt el. De július 31-én született még Pályer András Emerton díjas zeneszerző énekes, aki a Gedeon bácsi és a Felmegyek hozzád zenéjét szerezte. De ezen a napon született még Antal Mátyás. Liszt Ferenc és Bartók Pásztori díjas fuvola művész, karmester és érdemes művész, akivel ha valaki egyszer is beszélgethetett, szerintem már jobb lett a napja, és értékesebb gondolatokkal gazdagodhatott. Nekem is volt szerencsém sokszor beszélgetni vele, és a Capriccio műsorban is vendég volt, ahol fantasztikus gondolatokat osztott meg velünk, csak úgy, mint Keller András, aki szintén a mai napon ünnepli a születésnapját. Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedű művész, karmester, a Keller Kvartett alapítója és a Koncertó Budapest zeneigazgatója. Nagyon boldog születésnapot kívánunk tehát Antal Mátyásnak és Keller Andrásnak is, illetve Szabó Attilának, Kossuth díjas zenész, népzenésznek, a Csík zenekar tagjának, valamint Klenyán Csaba, Liszt Ferenc díjas klarinét művésznek is. És természetesen minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk. Érkezzenek a legfrissebb hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Még egy hétig lehet jelentkezni egyetemi főiskolai pótfelvételire. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai erőviszonyokat is érti. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok 4 üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Fokozódik a kánikula, sok napsütéssel eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Tart a helyszínen és a Jászberényi úton befelé a Tündérfürd utca előtt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Budai alsó rakparton a Szabadság hídnál. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától délután 2 óráig Káposztás megyeren a külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Jármitelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. július 31-e van. Ez a hónap utolsó napja. Bizony ezt együtt tölthetjük, a holnapi napon pedig már belekezdünk augusztusba és az utolsó nyári hónapba, amelyet szerintem nem győznek elégszer hangsúlyozni a szakemberek, hogy bizony elég forró hónapnak nézünk elébe. Már most ugye harmadfokú hőségriaszt van, és ahogy az időjárás jelentésben is hallhatták, forró nyári napok jönnek, hiszen a mai napon délután 37 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás pedig biztosan tudják, nagyon-nagyon magas lesz. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik ez az idő, 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap marad a napos forró időjárás, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcs értékek várhatóak, és hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és nem érkezik csapadék. Délután 36-40 fokig forrósodik a levegő. Mindenki nagyon vigyázzon magára, legyen mindig nála folyadék, vigyázzanak a bőrükre, és természetesen a gyermekekre, és a házi állatokra, illetve az idősekre is külön figyeljenek, hogyha tehetik. Fantasztikus zenékkel is készültünk önöknek erre az órára. Ebben az órában meghallgatjuk Antonio Vivaldi C-dur koncertújának a harmadik tételét, de itt lesz még Rossini Sejem Litra című művéből a Nyitány is, illetve felcsendül még Joseph Haydn 60. C-dur a szórakozott szimfónia első tétele is. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Hangjelek rovat mai vendége Kalló Zsolt, érdemes és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Capella Savaria művészeti vezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Haydeneum koncertek Eszterházán 2026-ban is, nyáresti koncertek a Fertődi Eszterházi kastélyban. Július 10-e és augusztus 1-e között 4 nyári hétvégén ismét életre kelt és még életre kell a magyar Versailles. A Haydeneum összesen 8 korhű hangszeres koncerttel várja a közönségét a Fertődi Eszterházi kastély lenyűgöző Apolló termében, és most a sorozat záró hétvégéjére hívjuk meg a hallgatókat, amely július 31-én és augusztus 1-én lesz, és ez valódi ünnepi finálét ígér a régi zene előadásmód nemzetközileg is elismert műhelye a szombathelyi Capella Savaria közreműködésével. Nagyon sok művet hallhatnak önöktől itt a Klasszik Rádióban is, hiszen rendszeresen játsszuk, és akkor mindig megemlítjük, hogy bizony Eszterházán a Haydeneum koncerteken is lehet találkozni a zenekarral. És én azt gondolom, hogy ugye a Capella Savaria azért évtizedek óta meghatározó együttese a magyar régi zenei életnek, de ad-e többletet, hogyha éppen Eszterházán, Haydn egykori alkotói közegében szólaltathatják meg ezeket a műveket egy-egy koncert alkalmával?
2: Egy szóval válaszolva mindenképpen, de ezt egy kicsit tömörebben is kifejteném, mielőtt elmondanám, hogy az évtizedek azok most már jócskán megnőttek, hiszen ebben a pillanatban, ebben az évben 45 éves jubileumát tartja a zenekarunk, és ezért minden koncertünkön ezt egy picit hangsúlyozzuk, mert úgy gondolom, hogy ez egy rendkívüli adomány vagy lehetőség az együttes számára, hogy ilyen kort megélhetett. Visszatérve a kérdésnek a lényegéhez, valóban egy muzsikus számára, hogy egy ilyen helyen játszott, az egy meghatározó élmény. Tehát ahol Haydn alkotott, és ahol megfordultak óriási nevek, tehát muzsikus nevek, és természetesen királynők, hercegek, és ez mind ott van az atmoszférában, a levegőben, és az akusztika is csodálatos. Tehát számunkra minden koncert ünnep, de azok a koncertek, ahol egy ilyen helyen játszhatunk, egy ilyen csodálatos akusztikájú és szépségű, lenyűgöző teremben, kastélyteremben, ez nagyon meghatározza a koncertnek a nívóját.
1: A historikus előadásmód ma már azért ismert, én mondom ezt, főleg akik ismerik a zenekart, vagy látogatják ugye a Haydeneumnak a koncertjeit. Ugyanakkor egy koncert összeállításakor szerintem mindig kérdés, hogy hogyan lehet egyszerre megszólítani a régi zene elkötelezett közönségét, és mondjuk azokat is, akik most találkoznak ezzel a világgal. Hogyan lehet?
2: Jó hírem van azok számára, akik esetleg a régi zenei specialisták, bocsánat, hogy ezt a szót használom, koncertjeit megpróbáljuk meghallgatni, mert hogy valójában itt most már nincsenek olyan különbségek. Most olyan értelemben értem ezt, hogy nagyon sokat fejlődött a korhű előadásmód, ami azt jelenti, hogy azok a fajta kezdetleges problematikák, amik a hangszerek megszólaltatásából adódtak, azok gyakorlatilag hát elég szépen kilettek küszöbölve. Tehát ma egy naturkürtön előadni egy kürtversenyt, hát hál' Istennek gyakorlatilag probléma gigszer nélkül képes megoldani egy olyan előadó művész, mint például Páltövi Dániel. Nyilván itt a hangszerek is sokat alakultak, tehát azért sokat kísérleteztünk azon, hogy a megfelelő húrozást használjuk, hogy minél kevesebb problematika jöjjön, húrszakadás, mert azért korábban ez gyakran előfordult, hogy egy koncerten akár 2-3 húr is elpattant. De mindenképpen megéri, mert hogy a hangzás az viszont teljesen más. Tehát ugye egy fa fúvolának a hangzása az teljesen más. Egy ébenfa fúvolának a hangzása az valami mennyei. De ugyanígy a kürtnél is elmondhatnám, hiszen mindkét koncerten 2 szólistánk lesz, illetve egy-egy szólistánk lesz, amelyen fúvós hangszerek lesznek, hiszen egy kürtverseny lesz az első nap, a második nap pedig egy fúvola verseny, ahol egy különleges zeneszerző Franz Bendának a művét mutatja be a szólistánk.
1: A 2 koncert szólistája ugye Pálkövi Dániel kürtművész és Bertalan Andrea fúvola művész, ritkábban hallható versenyműveket adnak elő. Mire érdemes különösen figyelni a közönségnek ezekben az előadásokban, illetve mire figyeljenek a játéknál?
2: Én fontosnak tartom azt, hogy egy koncerten engedjék el magukat az emberek, tehát azért megyünk egy koncertre, hogy feltöltődjünk. Tehát valójában engedjék szabadjára a fantáziájukat, és élvezzék azt a akut akusztikai hangzást, amit ezek a különleges hangszerek adnak. Tehát például a kürt esetében gyakorlatilag egy cső, ami megvan hajlítgatva, ugye a kürt így néz ki, és a végén van egy ilyen kis korpusz, amin keresztül jön ki a hang, de nincsenek billentyűzetek. Uh-huh. Tehát itt gyakorlatilag az előadóművésznek a szájával kell a hangokat kialakítani, hogy a megfelelő hangok szólaljanak meg. Na most a fuvola esetében is ugye nincsenek billentyűk, tehát van rajta, ha jól emlékszem, 7 lyuk, és gyakorlatilag különböző villafogásokkal kell ezt a nagyon sok alterált, vagyis módosított hangot előadni, ami minimálisan 12 hang, illetve azoknak az oktávjai. Tehát ezek tulajdonképpen bravúros előadást igényelnek, de egy jó előadó esetében nem ez a jó, hogyha azt érezzük, hogy bravúr, hanem azt érezzük, hogy lenyűgözően játékos és könnyed.
1: A záró hétvége műsorán, ahogy tehát hallhatták, József Haydn, Mozart, valamint Benda művei is elhangoznak. Milyen zenei ívet szerettek volna felrajzolni a fesztivál fináléjaként, akár augusztus 1-én, akár július 31-én?
2: Tulajdonképpen, amikor a koncertműsorokat megalkotom, akkor nem annyira tudományos módon közelítem meg, mint inkább érzelmi módon. Arra szoktam figyelni, hogy a nyitó darab az legyen nagyon lendületes, tehát rögtön az embereket megmozgatni és felvidítani. Fontosnak tartom, hogy a zárószám is, illetve a második fele, az ne legyen túl hosszú a koncert, de mégis nagyon sok minden képet és nagyon sokféle karaktert kapjanak, és természetesen a szünet előtt pedig a szólista az meg egy külön más világot hoz a verseny tekintetében. Tehát a két koncert bizonyos értelemben hasonló, de hát azért más zeneszerzők is lesznek, hiszen az első koncerten Mozart, József Haydn és Mihály Haydn szerepel, a második koncerten megint csak Mozarttal kezdünk, egy különleges művel, a Szerenáta Nocturnával, amiben ugye még üsdob is van, utána jön a Benda, fuvola verseny, majd a második félidőben egy egytételes Mihály Haydn, majd egy József Haydn teljes szimfónia. Ugye azt tudni kell, hogy a két Haydn, ők fivérek voltak.
1: Igen. Ezek közül a művek közül lesz-e olyan, amely esetleg még nem hangzott el, akár Magyarországon, akár itt Eszterházán, van erről tudomása?
2: Az biztosan merem állítani, hogy a Franz Benda E-moll fuvola versenyt szerintem még ott Eszterházán nem játszották, de Magyarországon is mi voltunk szerintem az elsők, akik ezt előadtuk. A Mihál Haydn szimfónia esetében is elmondható, hogy a Capella Favaria volt az első együttes, aki ezt játszotta Magyarországon. Tehát itt azért sok különlegesség van, de mindenképpen törekszem arra, hogy azért olyan közismertebb darabokat is a műsorra tűzzünk, amelyet a hallgató úgy érzi, hogy ismer.
1: Hát ez a szerintem, ez a jó koncertszervezés, vagy én ezt gondolom, hogy ahol megvan az, hogy megkapjuk azt, amit ismerünk, és megvan az, hogy egy újdonság is van, és aztán úgy térhetünk haza, hogy ezt magunkkal visszük. A Capella Savariát hallhatják, tehát a Haydneum Eszterháza Fesztivál záró koncertjén, július 31-én és augusztus 1-én, és ezután lesz-e még kicsi pihenő, vagy már rögtön indul minden, és belekezdenek a következő évadba, bár azt gondolom, hogy azért a háttérben a szervezés az folyamatos.
2: Igen, tulajdonképpen nincs megállás, most volt egy kis szünetünk, de holnapi nap folyamán is egy CD felvételt fejezünk be, ahol József Haydn művét adjuk elő. Ezen kívül a Savaria karneválon fogunk egy ilyen könnyedebb járesti koncertet adni, és természetesen ősszel pedig, tehát szeptember lesz, és akkor indul a koncert szezon.
1: De még ne szaladjunk ennyire előre, mert érdemes a jelen pillanatot is megélni, és pihenni, és a koncertekre készülni, és a capellasavaria.hu oldalon pedig megtalálnak mindent az együttesek kapcsolatosan, vagy pedig, ha szeretnének ellátogatni az ünnepi szerenát koncertre, vagy pedig a Kürt Wesselés Szimfónia című koncertre, akkor a Haydneumnak a weboldalán pedig megtalálják, és egy picit még a következő évadra, ott van-e olyan, amit szívesen kiemelne, vagy készülnek valami olyan dologgal, amely újdonság lesz?
2: Mindenképpen megemlíteném, hogy egy Máté Passiót is elő fogunk adni november elején, ami nagyon fontos, hiszen Bach művet előadni, az mindig megkülönböztetett figyelem, és a debreceni kodálykórussal fogjuk ezt Debrecenben előadni. Ezen kívül fogunk a Pörszül kórussal is egy különleges koncertet adni majd, ha jól emlékszem, februárban. Tehát ezeket azért említem, mert ezek nem csak zenekari koncertek, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az oratórikus műveket koncertünket is előadjuk. De lesz egy különleges koncertünk novemberben, amelyen viszont egy ilyen jubileumi, igazi jubileumi záró koncert lenne, ez tehát a 45 évnek a megünneplése, ahol Joseph Haydn művek hangzanak el, Schubert első szimfóniája, tehát egy picit romantikába is belelépünk, hiszen nem áll távol a együttestől, vettünk föl Mendelssohn műveket, és Beethovent is adtunk már erő kóri hangszereken.
1: Igen, pont ezt akartam még ilyen záró kérdésként megkérdezni, hogy ugye a hallgatók is azért hallhatnak Capella Savaria előadásában műveket, mert hogy 2013 óta szinte minden évben van, hogy egy évben több lemez megjelenik, és akkor ez a sor, ez folytatódik, és ez miért fontos?
2: Nagyon fontosnak tartom. Ezelőtt olyan 15-20 évvel volt, aki nekem azt mondta, hogy minek csinálunk CD-t, ennek már lejárt a műfaja. Valójában ezek a CD-k, ezek nem az a lényeg, hogy ezeket kinyomtassuk, hanem ezek megörökítésre kerüljenek, és gyakorlatilag az interneten is ezek mind már elérhetőek. Hát mutatják azt, hogy éppen hol tartunk, mutatják azt a koncepciót, ami mentén halad az együttes. Tehát én úgy utólag azt mondom, hogy ez nagyon jó dolog volt, hiszen nem csak különlegességeket vettünk föl, akár itt gondolhatok a band a művekre is, amit nem olyan régen vettünk föl, hanem legutóbb például Bach szvítje itt vettük föl. Pont azért, hogy a közismert művekből is legyen Capella Savaria felvétel.
1: Ezt is megtalálják egyébként a weboldalon, nézzék meg. Én pedig kívánom, hogy mindegyik koncertet ház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Kalló Zsoltot hallhatták, érdemes és Liszt Ferenc díjas hegedűművészt, a Capella Savaria művészeti vezetőjét.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban. Tart a helyszínen és a Jászberényi úton befelé a Tündérfürd utca előtt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Budai alsó rakparton a Szabadság hídnál. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától a délután 2 óráig Káposztásmegyeren a Külső Szilágyi úton a Galopp utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Múzsa rovat mai vendége Sziklay Ildikó, az Orfeum igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Picit tekintsünk vissza, hogy élted meg az idei évadot, hogyha ezt kimondhatjuk így, hogy az Orfeumnak is van bizony évada.
2: Igen, abszolút van évada, és ugye most már a 16. évünket kezdtük meg. Nagyon-nagyon jól éltem meg, szerencsére nagyon töretlen a vendégek lelkesedése az Orfeum iránt. Már a 16. évünket kezdtük meg. Nagyon-nagyon jól éltem meg, szerencsére nagyon töretlen a vendégek lelkesedése az Orfeum iránt. Nagyon büszkék vagyunk erre, nagyon sok törzs vendégünk van, és új

0: Igen, hogy erről legutóbb mi már beszélgettünk, ugye? A pite receptről is, hogy ez, ha jól emlékszem, ez a te recepted, vagy anyukádi, nagymamádi, ez a recept?
1: Igen, ez a nagymamámnak a receptje volt, és én ezt egy picit aktualizáltam, hogyha mondhatok ilyet, és azt gondoltam, hogy az orcom ugye múltidézéssel foglalkozik, és hagyományőrzéssel, és az értékekre való vigyázással, és ez is az, hisz a gyökereinkhez visszanyúlni, vagy azokat a régi ízeket, azokat az illatokat újraérezni, ez annyira jó. És képzeld el, hogy volt is olyan, hogy elkezdtük ezt a picit sütni, és volt egy nagyon kedves vendégünk Szegedről, egy ügyvéd úr, aki írt nekünk egy levelet, hogy ne haragudjunk, hogy ezzel megszólít bennünket, de hogy ezt a receptet esetleg megkaphatnál, mert azon túl, hogy annyira finom volt, neki felidézte a nagymamáját, a gyerekkorát, és azokat az ízeket. Hát nyilván gondolhatod, az én szívem repetett azonnal, hogy valóban odaérez az üzenet, hogy igen, ezek annyira jók, az valódi ízek, amiben ugye nincsenek elbetűk, ebben mi igazi vajat teszünk, igazi tejfölt teszünk, igazi gyümölcsöt, most is már nagy üzembe tart a befőzés, rengeteg gyümölcsöt vásároltunk, rengeteg friss gyümölcsöt, cseresznyét, barackot, medgyet, több száz kilót már a kollégák befőzték, eltették az őszítél időszakra. Milyen jó lesz az, amikor ezekből a frissen eltett gyümölcsökből tudunk igazi, valódi, jó ízű pitét sütni. Na és ennek a gondolatnak a mentén terveztük el azt, hogy mi lenne, hogyha egy teraszt csinálnánk idén az orszom elé, és ezen a teraszon lehetne fogyasztani ezeket a nagyon finom pitéket, amit már továbbfejlesztettünk, sós változatok is készültek belőle, hatféle ízben csináljuk, és ez akár egy ebédnek is tökéletes, ilyen kis mini pitéket sütünk, de ez a mini pite az olyan, mint egy kétszele tulajdonképpen, tehát egy tenyérnyi az átmérője. Nagyon szeretik egy finom kávéval, egy jó hűs üdítővel, egy limonádéval, bármivel együtt nagyon-nagyon kellemes, és most már megint fejlődünk tovább, és most levest is fogunk adni, mert látjuk, hogy van rá igény, úgyhogy egy kicsit kiköltöztünk oda. Hát nyilván kultúrát nem tudunk hozzáadni, csak azt a kiszolgálást, azt a gondos kiszolgálást, amit egész évben a vendégeinknek szoktunk adni, hát most azt tudjuk így a teraszon. De ez az orszom, ami most a történetes előtte van, és hát elindultunk idénre. Nagyon-nagyon sok felkérést kaptunk az ország különböző pontjára, a házi előadásainkat, ezek meghívásos alapúak.
0: Nézzenek meg minden pontos információt orfeum.hu oldalon, és közben, ha már itt vannak, akkor észrevehetnek még. Most így ebben a melegben talán jó arra gondolni, hogy lesz bizony karácsony is, tél is, hideg is, és a karácsonyi koncertet is meghirdettétek már, de egy picit még arról mesélj, hogy mivel készültek a következő évadra, vagy mikor lesz nyilvános, hogy mi az, amivel várjátok az érdeklődőket az Orfeumba.
1: Körülbelül egy héten belül kikerülnek a szeptember-októberi műsorok, nagyságrendileg. Ebben az évben a koncert és a színház kedvelőknek is kedvezünk. Két új produkciót fogunk valószínűleg, még ha minden jól megy, hiszen ugye nagyon sok egyeztetés és minden egyéb szükséges hozzá. Két új színházi produkciót fogunk bemutatni, várhatóan novemberben és decemberben, és ezen kívül pedig új zenei anyaggal is készülünk, illetve olyan előadók, akik nálunk fellépnek évek óta, ők is megújulnak, és lesznek új produkciók, úgyhogy nem hagyjuk magára a közönséget, természetesen a jól ismert kedvencek is lesznek, hiszen ugye visszatér hozzánk Veres Mónika, Nika, Éliás Gyula, akkor Balsai Mónival is, ugye most már két estet csinálunk, és valószínűleg készül egy harmadik is, tehát a nagy kedvencek is velünk lesznek egész évben, és hát egy plusz új színészekre is számíthatnak, de ezt én most nem árulom el.
0: Jó, akkor ez azt jelenti, hogy nem sokára újra beszélgetünk, és akkor már, amikor elárulhatjuk a hallgatóknak, akkor ezt meg is tesszük, és látogassanak el az Orfeumba. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én szépen köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.
0: A Múzsarovat mai vendége Sziklay Ildikó volt, az Orfeum vezetője, alapító tulajdonosa.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig Annyitány, és hamarosan 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy most egy ma esti színház ajánlattal érkezem. A Margit-szigeti Szabadtéri Színházba hívok mindenkit, hiszen a Wonderland musicalt láthatják a Margit-szigeti Szabadtéri színpadon. Ez a Margit-szigeti Színház és a Magyar Színház közös szabadtéri ősbemutatója. Ki ne ismerné az Alice Csodaországban varázslatos történetét. A Wonderland ennek a klasszikus műnek a modern zenés színpadi változata. A történet, amelyet Lewis Carroll Alice Csodaországban és Tükörországban című regényeinek kortárs változata New Yorkban játszódik, és Alice írónőre és 10 éves lányára, Chloe-ra összpontosít. A mai high-tech New Yorkban élő Alice siker de túlterhelt játékfejlesztő, aki egy kimerítő éjszakán elszundít laptopja fölött, és egy embernagyságú nyúl vezetésével egy különös világba, Wonderlandbe csöppen, ahol bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is. Lewis Carroll képzeletbirodalmában élő kártyalapok, beszélő macska, őrült kalapos és számtalan bizarr figura kíséri útján, míg rá nem ébred, a legnagyobb csoda talán a saját életében rejlik. Ezt az előadást láthatják ma este és holnap este is a Margit-szigeti Szabadtéri színpadon. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőmű termelését. Megállapodott dolgozóival az IKEA. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Szilágyi Erzsébet fasorig. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12 A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagylajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz, illetve a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Örs vezértere felé. Nem érinti a Szugló utca Nagylajos Király útja megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. július 31-e van, és 9 óra elmúlt 5 perccel. Franz Benda E-moll fuvola versenyének a harmadik tétele érkezik már is a Capella Savaria előadásában. Bertalan Andrea fuvola művész közreműködésével. Erről beszélgettünk egyébként az előző órában Kalló Zsolttal, többek között erről a lemezről is, amelyről ez a felvétel származik. Na de ebben az órában felcsendül még Szabó Csaba Vivace e Trio című műve is, valamint meghallgatjuk még Mozart Figaro házasságából a Nyitányt is. És a Zeneházába hívok mindenkit, hiszen a Zeneháza élmény mostantól az otthoni kanapéről is átélhető. A korábbiaknál is erősebben jelenik meg az intézmény az online térben, teljes koncertfilmekkel streamelhető. Koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei otthoni kanapéról, ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dal című tárlat is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Erről beszélgetek Horn Mártonnal, a Magyar Zeneháza intézményigazgatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatóját, üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm, és mindenkit, aki hallgatja a műsort.
1: A Zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben. Teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei otthoni kanapéról, ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása is bebarangolható. Erről fogunk beszélgetni. Magyar Zeneháza mindig is az élő zenei találkozásoknak a helyszíne volt, de mi inspirálta önöket arra, hogy most már akkor az online térben is ilyen hangsúlyosan jelen legyenek?
2: Ki kevésbé ismeri a Magyar Zeneházát, az talán nem tudja, hogy körülbelül 1000-1100 program van egy évben a Zeneházában, ezek ugye élő programok, és emellett közel 1 millió ember lép be a házba, és hát ugye nagyon sokféle a program, tehát kiállítások, koncertek és rengeteg zenei ismeretterjesztő programunk van, és egyszerűen azt vettük észre, hogy kinőjük a házat, és nagyon sok ember, akik egyébként a mi célcsoportunk és potenciális látogatóink nem biztos, hogy el tudnak jönni, vagy azért, mert mondjuk vidékiek, vagy azért, mert mondjuk nincs már jegy, ez egy-egy koncertre, vagy eseményre, vagy kiállításra, és hát ezen kezdtünk el gondolkodni, és az első lépésünk egyébként az volt, hogy hogyan lépjünk ki a házból, hát először nyilván élő programokkal kezdtünk el vidékre is ellátogatni. Ennek az egyik fontos eleme az utazó zenepedagógiai foglalkozásunk, olyan szorvány településekre juthatunk el, vagy jutunk el zenepedagógusokon keresztül, akik egyébként elsősorban szociális okoknál fogva nem tudnak eljönni a zeneházába, és nekik egy elég összetett programot hoztunk létre, és emellett persze a másik nagy lehetőség, hogy milyen olyan platformok és egyéb felületek vannak, ahol nem kell ellátogatni a zeneházába, és adja magát, hogy akkor lépjünk ki minél jobban az online térbe, amit egyébként eddig is megtettünk, különböző eszközökkel, tehát azt is érdemes elmondani, hogy nagyságrendileg egy 60-80 koncertünket minden évben felvettük. Ennek egyik oka az, hogy egy nagyon komoly könyvtári adatbázisunk és egy archívunk van, ami nyilván a jövő szempontjából fontos, tehát sok koncertfelvételünk születik így, és ezt elkezdtük streamelni, aztán felkerültek ebből egy része, ami inkább összművészet az E-színháznak az oldalára, és így ezt elkezdtük továbbfejleszteni, és ugye van egy saját, hát mondhatom azt, kicsi túlzásra egy saját kiadónk, de hogy saját lemezeket jelenítünk meg, ezek általában a válogatás lemezek, de hát nem ezt azért sokkal kevesebben hallgatnak, mint 15-10-15 évvel, és így jött, adta magát, hogy egyrészt az a kvázi hard copy, ami a LP vagy a CD, illetve hát a koncert felvételekkel együtt elkezdjünk minél többet olyan felületekre is felkerülni, ahol egyébként szabad a felhasználás, és ezért hoztuk létre elsőként, ami már fut egy ideje, ez a Live Session sorozatunk, amikor az ide hozzánk érkező külföldi és magyar zenekarokat kérjük már arra, hogy gyakorlatilag egy videoklip-szerűen egy dalt vegyünk fel, amit eddig különböző online felületeken meg lehetett tekinteni, és ezt nagyon sokan nézik egyébként külföldön is, ezt láttuk, és hát úgy döntöttünk, hogy teljes koncertfelvételeket is elkezdünk feldolgozni, és ezek létre az On Stage felületünk, amit most indítottunk el, nem olyan régen, és felkerülnek folyamatosan ide koncertek, amit egyelőre ingyenesen és szabadon lehet nézni, és nagy zenekaroknak, nem csak magyar, hanem külföldi nagyobb zenekaroknak is megtalálhatók itt a teljes koncertfelvételei, és ez egészül ki azzal, hogy elkezdtünk online kiadni lemezeket, és az első lemezünk egyébként most egy külföldi felvétel, Mária Vagdad testvéreknek koncertfelvétele, tradicionális iráni zenét énekelnek, de hogy itt is ugyanígy minden hónapban fogunk hazai és külföldi nagy felvételekkel jelentkezni, amik azért izgalmasak, mert ez nem csak a zeneháza felületen jelenik meg, hanem természetesen ilyenkor megjelenik az előadónak a saját felületén is, tehát nagyon sok külföldi hallgató is találkozhat a zeneházával. Ez egy nagyon nagy téma, és azt tudnék róla beszélni, de talán azt érdemes erről elmondani, hogy egyrészt zenében egy picit a zenének a digitalizálásával el vagyunk maradva. Tehát nagyon kevés olyan hely van, ahol jó tiszta forrásból el lehet érni hazai zenei felvételeket, és azért sok koncertfelvétel születik nálunk is, más helyszíneken is, és ennek egyik módja az, hogy ha mondjuk például a közmédia ezeket játsza, és ezek megjelennek, és ezek szabadon hallgathatóak, és a másik formája az, hogy olyan digitális archívumok jöhetnek létre, ahol az ember szeretné mondjuk a kedvenc 70-es, 80-as évekbeli albumát meghallgatni, akkor ezt szabadon elérheti. És nyilván ennek van egy csomó háttér, jogi és egyéb akadálya, hogy hogyan lehet ezeket jól feldolgozni, de mi például, amit csinálunk, mi elsősorban popzenére fókuszálunk, mert azt gondoljuk, hogy itt van talán a nagyobb lemaradás, és ezeket a popzenei felvételeket, mi ezeket egyrészt digitalizáljuk, nem csak zenét, hanem könyveket, folyóiratokat, fanzinokat, és ezek elérhetők a könyvtárba, és ezt szeretnénk, hogy most már azért a AI segítségével ez nagyon sok minden viszonylag jól szűrhető, ellenőrizhető, jogi feltételek előkészíthetőek, tehát azt szeretnénk, hogy ez egy online is elérhető tartalom legyen, ez most jelen pillanatban nagyságrendileg 10 000 dal tartalmaz, ez az archívum, amit mi felveszünk, és hát persze ezt bővítjük olyan tartalmakkal, amikkel azért nem szabad elfelejteni, nagyon sok előadó az öregszünk, és eltávozik közülünk.
1: Igen.
2: Egy, ha ezeket mi tudjuk, fel tudjuk venni, és ennek lehet egy kvázi oral history oldala, tehát tudunk beszélgetéseket is felvenni, és tudunk zenéket is felvenni, és ezeket elérhetővé tesszük, akkor azt gondoljuk, hogy nem akkor fogunk majd a fejünkhöz kapni, amikor 10-15 év múlva már késő lesz, hanem most lehet ezeket felvenni és digitalizálni, és ilyen szempontból egy jól felszerelt hely a Magyar Zeneháza, tehát nagyon jó technológiával rendelkezünk a stúdiókon keresztül, és ezen sokat dolgozunk.
1: Már is folytatódik a Hangjelek rovatunk, a vendégem Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója.

0: A Zeneháza élmény mostantól az otthoni kanapéról is átélhető, ez a mai hangjelek rovatunk témája. A Zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei otthoni kanapéról is. Ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása a magyar poptörténet 1957-től 1990-ig időszakát feldolgozó, nekünk írták a Dalt című tárlat és bebarangolható egy virtuális kiállítás formájában. A vendég Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója. Folytassuk!
1: Az a szerencsénk itt, hogy ugye nem csak egy koncerthelyszín vagyunk, idézőjelben a csapat, hanem hát nekünk az a múzeumi funkciónk az legalább ugyanilyen hangsúlyos, és mi minden évben két nagy időszaki kiállítást szoktunk rendezni az állandó kiállításunk mellett, és hát az első ilyen időszaki kiállítás, amit készítettünk, ez a popzene történeti kiállításunk volt, ami az 50-es évek, 57-ből az első hazai popzenei felvétel, és egészen az első Sziget Fesztiválig tartott ez a kiállítás, és ezt hát több mint 60 ezer ember megnézte egyébként 22-23-ban, és hát ezt mi akkor digitalizáltuk, és most már eljutottunk oda, hogy ezt ugyanúgy feltölthetjük a honlapunkra, és aki esetleg lemaradt ezelőtt 2-3 évvel erről a kiállításról, az most meg tudja nézni, és ezt tervezzük, hogy azért ezeket a tartalmakat hosszú távon is elérhetővé tegyük, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő, hogy lehet-e még egy ilyen kiállítást összehozni. És hát azért azt sem szabad elfelejteni, hogy tényleg nagyon sok olyan ember van, aki egyszerűen nem biztos, hogy eljut Budapestre, vagy akár Magyarországra, vagy adottak a körülmények, hogy megvegyen egy drága koncertjegyet, vagy egy drága kiállításjegyet, tehát igazából nekik is szeretnénk ezzel az egész tartalommal, vagy ebből a csomaggal kedvezni. Tehát így nagyon egyszerűen összefoglalva nekünk azért a 27-es évünk az már korábban is, de 27-es évünk különösen arról szól, hogy lépjünk ki a házból, próbáljunk meg azon túl, hogy itt nagyságrendileg 1 millió ember megfordul egy évbe, azon túl is tudjunk tartalmat nyújtani, és minél több emberhez ezekkel a lehetőségekkel is el tudjunk jutni.
0: A Magyar Zeneháza digitális platformjai tehát a jövőben folyamatosan új tartalmakkal gazdagodnak majd. Most ugye még néhány koncertfelvétel látható, és szerintem az is fantasztikus, mert ha valaki nem jut el a koncertre, így is én azt gondolom, hogy átélheti, bár ez is egy szakma, ugye, hogy az, hogy hogyan kell koncertfilmet leforgatni, felvenni, és utána mondjuk összevágni.
1: Erről biztos, hogy nem én vagyok a legjobb ember, aki beszél, de nagyon sokat látok belőle, hogy a kollégák mennyit dolgoznak azon, hogy ez egy olyan koncertfelvétel legyen, amit egyébként tudja talán azt nem is teljesen, de részben pótolni, hogyha az ember ugyan magát, az atmoszférát és a hangulatot nem kapja meg, amit megkap élőben, de mégis kap helyette egy pár olyan dolgot, amit lehet, hogy felvételen keresztül még izgalmasabban közelebb hozza az előadókat. Úgyhogy igen, hát ez egy csapatmunka, akik sokat gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet jól úgy világítani egy színpadot, úgy kitalálni a vágóképeket. Nyilván van egy rendezője, egy ilyen koncert, meg koncertrendezője, mire kell odafigyelni egy ilyen felvételnél, és hát ha csak a hangfelvételekről beszélek, az, hogy odáig eljusson egy mondjuk egy nemzetközi felvétel, hogy azt szabadon meg tudjuk hallgatni a Spotify-on vagy a YouTube-on, azért ez egy hosszú folyamat, tehát még a Spotify-nál ott aggregátor céget kell bevonni, olyan disztribútorok, akik azzal foglalkoznak, hogy egyrészt minden jól és megfelelően és jogilag tisztán megjelenjen, hiszen itt nyilván előadói, szerzői jogok vannak, és hogy utána hát ugye átkerült, ami régebben ennek a világnak a CD vagy az LP volt, az most már a felhő, tehát minden digitálisan elérhető és hallgatható, és hát ez egy nagyon fontos fejlesztés, és nyilván a piac is e felé mozdul, tehát a piaci szereplők is ebben találják meg a saját bevételüket vagy hasznukat, és nyilván ezt nem szabad elfelejteni, ennek mindig van egyfajta komoly előkészítő része, és hogy ott is nagyon fontos a minőség, és mivel mi nem stúdióban vesztük fel ezeket a koncerteket, hanem ezeket élőben, ezért különösen hangsúlyos az utómunka egy ilyen felvétel létrehozásánál.
0: Én egyébként ezért szeretem a Magyar Zeneházát, mert én mindig rájövök, hogy annyi embernek a munkája tevődik össze, hogy utána megvalósuljon egy-egy program, és hogy így mindig az képzelem el, hogy vannak ötletek, rengeteg ötlet, és akkor abból ugye mi az, amit meg tudnak valósítani, amelyből ugye meg mi profitálunk, akik ellátogatunk oda, vagy most pedig már az otthonunk kényelmében is megtehetjük ezt. A zeneháza.hu oldalon megtalálnak minden információt, és akkor folyamatosan bővülni fog ez a felület, pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Horn Mártont hallhatták, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Szilágyi Erzsébet fasorig. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Holnaptól a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárják a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként egy sáv lesz járható, a Tahi utcát pedig lezárják. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárják a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz, illetve a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Örs vezértere felé. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt 3:45 előtt járunk, és egy programajánlattal érkezem. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig folytatódik az ingyenes Városligeti Kertmozi. A nyár egyik legsikeresebb szabadtéri kulturális programsorozata augusztusban is folytatódik a Városligetben. A Liget Budapest és a Pavilonkert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig meghosszabbítja a kertmozi program. A június elején elindult vetítéssorozat az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A kedvező visszajelzéseknek és a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően a szervezők további 8 vetítéssel egészítik ki a programot. A kertmozi augusztusban is a megszokott rend szerint szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget, valamennyi vetítés 6 órakor kezdődik. És augusztus 1-én, azaz a holnapi napon már várja az érdeklődőket a macskafogó. Azután augusztus 5-én látható lesz a Billistet haláli túrája, de itt lesz még a 4-esküvő és egy temet is, de akár augusztus 8-án a Kung Fu Pandát is megnézhetik, vagy a Bárányok Hallgatnak érkeznek majd utána levő szerten, augusztus 14-én pénteken pedig a Sok hűhó semmiért. Augusztus 15-én szombaton a Madagaszkárra ülhetnek be és le az érdeklődők, augusztus 19-én pedig a nagy sikerű és méltán híres hírhet Ponyvaregény érkezik. A Városligeti Kertmozi célja, hogy a filmnézés élményéért a Városliget különleges természeti környezetével és a szabadtéri közösségi programok kötetlen hangulatával kapcsolja össze. Érdemes felkeresni a hivatalos Facebook oldalt is, mert bármilyen időjárással kapcsolatos viszontagság miatt vagy változás miatt itt értesítik az érdeklődőket.

Tehát, ahogy hallhattuk az időjárás jelentésben, egy jó darabig nagyon-nagyon meleg lesz. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en pedig most csendüljön fel Johann Sebastian Bach, angol szvit, ámol, első tétele, a prelűd.

0: A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt, amely most a mai napon, július utolsó napján, azaz 31-én a végéhez ért, hiszen hamarosan 10 óra lesz. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot, és tartsanak velünk a folytatásban is, hogyha tehetik, és vigyázzanak nagyon magukra. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A valódi felfedező út nem új tájak keresésében rejlik, hanem abban, hogy új szemmel látunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Jelenleg fél teljesítménnyel, de üzemel a paksi erőmű. A szívhangrendeletről is egyeztetett az egészségügyi miniszter. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes, a kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök 11 órakor 100 halombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről is tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Itt a sofőrök, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek, közölte a BRFK. Az átfogó intézkedések során több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. A köztisztasági szabályok megszegéséért, közterületi alkoholfogyasztásért és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklásáért is büntettek. Mindenütt derült az ég és süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobilklub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Jelenleg fél teljesítménnyel, de üzemel a paksi erőmű. A szívhangrendeletről is egyeztetett az egészségügyi miniszter. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes, a kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök 11 órakor Százhalombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről is tárgyaltak civilek és szakértők Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül hosszú távú bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Itt a sofőrök, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek, közölte a BRFK. Az átfogó intézkedések során több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. A köztisztasági szabályok megszegéséért, közterületi alkoholfogyasztásért és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklásáért is büntettek. Mindenütt derült az ég és süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtól nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyós tollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára.

0: Amerika nagy futballeseményére. Az eredeti meghívott az Internazionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A vasas Csillében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colót verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Több ezeren maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. Milliárdokat utaltak vissza a kulturális támogatásokból. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség két tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott szintén a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban függesszék fel a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az asszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek, példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs miniszteri keretéből nyújtott támogatásokból, melyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség a több nemzeti kohézió további erősítésére. A gyermekoltást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő közölte, 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány teremtse meg a jogi lehetőségét annak, hogy rehabilitálják azokat, akik elveszítették állásokat, mert nem vették fel a koronavírus elleni oltást. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül másutt, mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar állam férfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Holnaptól újra teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medencében. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót, Falu, Szentendre, Pilis, Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis, Boros, Jenő, Leányfalu, Solymár, Pilis, Vörösvár, Pilis, Szent Iván, Pilis, Szántó, Pilis, Szent Kereszt lakóit arra kérték, drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, hogy a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a víziközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. A tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélést tártak fel. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. 2025 azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysos gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai Dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az Arany Egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti, középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-jével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként Testnevelési Egyetem néven működik tovább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Holnaptól újra teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medencében. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót, falu, Szentendre, Pilis, Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis, Boros, Jenő, Leányfalu, Solymár, Pilis, Vörösvár, Pilis, Szent Iván, Pilis, Szántó, Pilis, Szent Kereszt lakóit arra kérték, drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, hogy a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízi közműrendszer fejlesztése nem történt meg. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. A tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélést tártak fel. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. 2025 azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma. Mindenütt derült az ég és süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paula Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbörzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emúgy olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Újraindul a személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti vasútvonalon. Marad a rekkenő hőség. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Közben harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahidótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékeltés, takarékos vízfelhasználást kér a lakosoktól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony-Karszt ZRT. Közleményük szerint a túparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Schulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította a felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kisserfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Egyre több településen van legmagasabb fokú vízkorlátozás. Új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház. Marad a rekkenő hőség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. A Csongrád-Csanádvár megyei Balástya és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberénykül területén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani a lángokat. Pilis-Szentlászló külterületén pedig 15 hektáron égett az erdő, a tüzet már ott is megfékezték. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati pénzből valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akciók második hetében több mint 60 embert fogtak el, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs hétvége, zárást, sőt hónapzárást kívánok. Július 31-e van, mi azonban ma is itt vagyunk, sőt augusztus 1-én is itt leszünk majd. Az Impresszió rovatban hamarosan Kereszti Anna kurátort hallhatják, akivel az Judza című kiállításról lesz majd szó, amely a mai Manóházban látható. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Most pedig Haydn 94. G-dur meglepetés szimfóniájának 3. tétele következik a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Jutza címmel a láthatatlan jelenlét képei láthatók a mai Manóházban. A vonalban Kereszti Anna kurátor. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, szia.
1: Ugye Francesco Todde olasz fotográfus műveiről van szó. Mire utal a cím, Jutza?
2: Jutza, Francesco Todd ezt a címet választotta, mert Goliarda Sapienza, olasz írónőnek ez volt a gyermekkori beceneve, és az ő életműve és az ő élettörténete is vette ezt a sorozatot, tehát az ő gyermekkori becenevéből ered a cím is.
1: Mi volt ez, amiért Francesco Todde vonzódott az írónő műveihez?
2: Goliarda Sapienza egy nagyon érdekes életű írónő volt, nagyon kalandos élete volt, és amit róla érdemes tudni, hogy a művei az élete során kiadatlanok maradtak, és utána aratott csak nagy sikert. És Francesco Todd azért szerette volna képekbe megragadni az ő életművét, mert pont amiatt, hogy a művei élete során kiadatlanok maradtak, hiányzott egyfajta vizuális világ képekkel való reprezentáció ebből az időszakból, és tulajdonképpen egy olyan utazásra indult, ahol az ő életének állomásain és olyan helyszíneken, ahol időt töltött, fotózott, és mondhatjuk, hogy a nyomait kereste, és próbálta képekké alakítani egyébként az ő szavait, az ő szóképeit.
1: És hogyan közelített hozzá? Milyen eszközökkel?
2: Sokat olvasta nyilván az írásait, illetve az életrajzát kutatta. A második férjével beszélt sokat, tehát voltak segítségei is, még az írónő életéből, akik még életben vannak, de alapvetően olvasta a műveit, és próbált belehelyezkedni az ő irodalmi világába, az ő gondolataiba, és ebből kiindulva járta azokat a helyeket. Egyébként szicíliai származású volt az írónő, tehát az utazás is Szicíliába kezdődött, és aztán Róván át, Gaétán keresztül Olaszország különböző részein egyébként 7 éven át fotózott, és próbálta valahogy azokat a helyszíneket, amik keresni, képeken keresztül, amik valahogy az ő jelenlétét hordozzák, és tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy ez egy picit egy ilyen telepatikus kapcsolattá avanzsálódott így a fotózáson keresztül, tehát nem egy dokumentarista megközelítéssel kutatta így az életművet, hanem egyfajta ilyen időutazás és telepatikus kapcsolat szellemében.
1: Ugye ebből is következik, hogy nem hagyományos életrajzi portrét készített, hanem sokkal inkább személyes emlékekhez kapcsolódó és az írónő belső világához próbált közelebb kerülni.
2: Igen, és rengeteg archív fotót is, vagy hát azokat az archív fotókat, amik az életéből az írónőnek fennmaradtak, azokat egészítette ki a saját képeivel, és ami nagyon fontos eleme egyébként még a sorozatnak, ez talán érdekes, hogy a metamorfózis, az anyagnak az átalakulása, az a Sapienza műveiben elég jelentős erővel bír, és a képeken is egyfajta misztikus világ jelenik meg, ahol az állati eredetű dolgok, a növényi eredetű dolgok, a természeti jelenségek, és maga az emberi test úgymond egymással beszélgetésbe kerül, és ezek a formák egyik forma a másikba hogyan tud átfolyni.
1: Az írónő a műveiben gyakran foglalkozott a női szabadság, az önazonosság kérdéseivel. A legismertebb regénye az Örömművészete, csak halála után vált világsikerré. Ez a mű valamilyen módon megjelenik a fotográfus művészetében?
2: Igen, mondhatjuk úgy, hogy ez a mű, az Örömművészete, ez egy úgynevezett ilyen autofikciós regény, ami azt jelenti, hogy vannak benne olyan életrajzi elemek, amelyek visszhangozzák Goliarda Sapienzának is az élettörténetét, de a regényben szereplő hősnő egyáltalán nem azonosítható Goliardának a személyével, de például az, hogy egy nagyon rebellis, egy antifasiszta családba születik, nyilván ez az egész gyerekkorát áthatta ez a fajta ellenállás, szabadságvágy, és valahogy a képekben is az az autofikció, amit említettem, hogy tulajdonképpen vannak, nyilván ezek olyan fotók, amik mondjuk múzeumokban is akár készültek, vagy tájakon, tehát valós dolgokat mutatnak meg, de valahogy mégiscsak elemelődnek a valóságtól, és valahogy a képeken megjelenő motivumoknak a többlet tartalmára hívja fel a figyelmünket. De egyébként visszatérve, hogy ez a rebellisség az installációban, ami a kiállításon megjelenik, én is próbáltam úgy válogatni a képeket, hogy csepegtetve különböző fontos motivumok, tehát mondjuk ilyen a tenger, vagy a forradalom, vagy az ellenállás, azok megjelenjenek, vagy a nőiesség, ahogy te is mondtad, hogy ezek cseppekbe megjelenjenek a fotókon, de nyilván nem lehetett bemutatni minden aspektusát, mert pici a érehez. De egyébként a fotókönyvben, ami ebből a fotósorozatból született, ott nagyon szépen kirajzolódik ez az ív.
1: Kiről derül ki több információ a kiállításon, az írónőről, vagy a fotográfusról?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én egyébként azt hiszem, hogy a fotográfus itt a megfejtés, hiszen mégiscsak az ő lencséjén és az ő szűrőjén keresztül látjuk ezt az életművet, ezt a karaktert, és szerintem nagyon, nagyon nagy érzékenységgel fordul a téma felé, és inkább felkelti az érdeklődésünket, és kérdéseket vet fel bennünk, mint hogy sem válaszokat kapjunk a képekből, de szerintem ezért is izgalmas ez, mert akkor utána lehet járni, utána lehet keresni és olvasni, mint egy nyomozás a képek történetének.
1: Nagyon köszönöm, augusztus 23-áig látható a kiállítás a mai Manóházban. Kívánom, hogy sokan látogassanak el hozzátok.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kereszti Anna kurátor volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus közepéig látható a Szép Művészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opárt és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. század geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogy hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely jövő vasárnapig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogy hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely egészen egyszerűen a mindennapi életünkről szól. Jazz dallamok a Hollánernő utcában. Pénteken a Földi Natália és Korbeli Ferenc duó lép színpadra a Holland Jazz Street programsorozat keretében. A fiatal ének-gitár formáció a jazz hagyományaira építve, saját zenei elképzelésekkel és személyes hangvétellel mutatja be műsorát. Repertoárjukban ismert jazz standardek, saját szerzemények és egyedi feldolgozások is szerepelnek. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a rekkenő hőség. Holnaptól ismét teljes kapacitáson termelhet a Dunamenti erőmű. Elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén, lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés a 14. kerületben a Csömöri úton a Rákospatak utca közelében. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szélkálmán tér környékén és a Margit körúton. Sávlezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Üdvözlöm Önöket! Ha azt mondom, hogy illúzió, akkor talán mindenkinek más jut erről eszébe. Minden esetre van Budapesten egy múzeum, melynek középpontjában az illúziók állnak. Erről lesz szó a folytatásban Blénesi Ágnes Grétával, aki maga ennek a múzeumnak, az Illúziók Múzeumának az igazgatója. Most pedig Vivaldi négy évszakciklusából következik a tavasz harmadik tétele.

0: Ez az Intermezzo. Budapest belvárosában van egy hely, ahol néhány percre egész biztos megkérdőjeleződik az ember valóságérzékelése. A stúdióban Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ha az ember arra gondol, hogy valami illúzió, akkor azonnal filozófiai mélységekbe jut, hiszen felmerül a kérdés, hogy mi a valóság, tehát valóban azt látjuk, ami ott van? Tehát valami ilyesmi volt a koncepció annak idején az Illúziók Múzeuma létrehozásánál?
1: Erre szoktuk mi mindig azt mondani, hogy a valóság csupán egy illúzió. A koncepció egyébként nem is inkább az illúzióknak a világára épült, talán ez a brandet legjobban megfogalmazó elnevezés lett, ha mondhatom így. Inkább az volt, hogy az illúzióknak köszönhetően hozzuk kicsit közelebb a különböző tanulmányokat, tudásokat, mert talán ezzel hamarabb elérünk embereket, hogyha egy picit játékosabb formában próbálunk meg tudást átadni. Manapság, amikor jönnek hozzánk, akkor mindenki, amikor bejön, próbálja először a falat megfogni, megkapjuk mi is, hogy akkor az, hogy ti itt álltok, az is csak egy illúzió. Szeretnek ezzel játszani, aztán a tálat végére kiderül, hogy valóban az Illúziók Múzeumában járnak, és valóban semmi sem az, aminek látszik. Forognak a falak, eltolódnak a terek, de érdemes bent mindig egy picit megállni, és talán arra gondolni, hogy amit látunk, az tényleg a valósága.
0: És akkor ezt tovább viszi az ember a hétköznapok során is ezt a gondolatot, hogy vajon minden úgy van, ahogyan látja, és ez jó, mert akkor akár megkérdőjelezi saját vélekedését is, az pedig sosem árt, nem? Hogyha az embernek vannak bizonyos kétségei.
1: Abszolút, egyet is értünk ebben. A legjobb példánk erre egyébként van egy olyan nyomtatott illúziónk, amire, hogyha ránézünk, akkor csak nagyon sok zajt látunk, különböző képek egy montásként állnak össze, és mindig hátrébb kell lépni legalább 3 lépést, és akkor egyébként Einsteinnek a feje rajzolódik ki, és talán a legelső döbbenet a látogatók arcán ott szokott látszódni, hogy wow. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy érdemes a dolgokat is így vizsgálni, hogy amikor egy nagyon nagy kavalkádot látunk, akár egy montást, akkor próbáljunk meg 3 lépést hátrébb lépni, és nézzük meg ebből a perspektívából. A múzeum több részén is vannak egyébként olyan kiállítási tárgyaink, amik mindig egy picit felszólítanak arra, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljuk meg más szemszögből megvizsgálni a dolgokat. Sokan csak rohannak, és talán ezt is össze lehet hasonlítani, hogy maga a körülöttünk zajló világ, és ez a 400 négyzetméter mennyire jól lemakettezi a különböző élethelyzeteinket. Azt szoktuk mondani, hogy aki 20 perc alatt végigmegy a múzeumon, az biztos, hogy csal. És egyébként nézzük meg, hogyha 20 perc alatt A-ból B-be eljutunk, akkor mennyi mindent veszünk észre, akár abból, ami körülöttünk zajlik, nagyjából semmit. És hogyha visszagondolunk rá, hogy mi történt ebben a 20 percben, ameddig mondjuk én ideértem, én tudom, hogy megnéztem nagyon sok felesleges videót az interneten, de nem tudom, hogy hol zöldelnek a fák, milyen autó ment el mellettem, voltak-e fiatal szerelmes párok, elejtette valaki egy gombócfagylaltot. Próbáljuk egy picit afelé vinni a tálatunkat, és arra ösztönözni a hozzánk látogatókat, hogy álljanak meg, csendesedjenek el, vagy éppen legyenek nagyon hangosak, mert abszolút teret adunk annak, hogy ismét gyermekek legyünk, és engedjük el azt, amit hiszünk, vagy feltételezünk, és vizsgáljunk, nézzünk, és utána hozunk egy döntést, vagy egy ítéletet arról, amit látunk.
0: Amit elmondtál, az mind-mind a hétköznapi életben is remekül alkalmazható, sőt, hát kifejezett mélységeket mutat meg. Tehát, hogyha az ember ebből kap egy kis szeletet az illúziók által, az Illúziók Múzeumában, akkor azt hiszem, hogy talán még az élet is könnyebb lehet.
1: Igen, másik vicces szituáció egyébként, és remélem, hogy bárki, aki magára ismer, az csak egy jót mosolyog ezen, hogyha valaki feldúlt lelki állapotban jön hozzánk, és a nagyon kedves kollégáink vannak, akiknek bevett szokásuk, hogy nem is azt, hogy poénnal próbálják meg leütni, hanem amellett, hogy mindenkinek meghagyják a teret a dühöngésre, egy picit olyan játékra hívni, ami után nagyjából a tálat felénél, de a végére biztosan el is felejti, hogy ő azon aggodalmaskodott, hogy hova tette a pénztárcáját, lezárta-e az autót, indított-e parkolást, és szeretnénk, hogyha egy picit ez a nyugalom szigete is lenne, amellett, hogy rengeteg impulzus ér bent minket, de az alatt a nagyjából 60 perc alatt, amennyi időt a tálat az igénybe vesz ahhoz, hogy mindent megtekinthessünk és kipróbáljuk, kiszakadjunk abszolút a problémákból, a gondokból, és elinduljanak olyan gondolatok, amik tovább kísérnek minket, akár egy hazaúton, későbbi beszélgetésen, rengeteg visszatérő vendégünk van, el szoktunk csípni olyan beszélgetéseket, hogy én már próbáltam, el se fogod hinni, tényleg nem hiszik el.
0: A valóságot tehát kívül hagyjuk, bent pedig egy egészen másfajta valóság fogad, amit meg lehet kérdőjelezni.
1: Abszolút. És kérjük is a hozzánk látogatókat, hogy kérdőjelezzék meg, próbálják ki, érjenek hozzá, nézzék meg, mi történik akkor, hogyha egy spirál megy körbe, majd 30 másodperc múlva a tenyerembe nézek. Mozog minden.
0: Köszönöm szépen, Gréta. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója itt az Intermezzóban.
2: Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness

music shall surround you. Feel.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója, ugye Budapest belvárosában vár minket az Illúziók tárháza, és az a gondolat is felmerült bennem, hogy vajon mennyire hihetünk az érzékeinknek, mert ugye valahol ez is megkérdőjeleződik, vagy zárójelbe tehető.
1: Hihetünk nekik, csak nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk. Ha megállunk egy képnél, ugye a szemünket akarjuk egyből használni. Ha megállunk egy olyan kiállítási tájnál, amihez hozzá lehet érni, ott ugye a tapintás, az érzékelés. Általában ezt szoktuk kérni, hogy először mindenki hagyatkozzon a megérzéseire és innen a tapasztalásaira. Na de mi történik akkor, hogyha egy másik szögből kezdem el vizsgálni? Nálunk ugye a legtöbb illúzió az optikai illúzió, tehát így a szemünkre kell hagyatkozni. Igyekeztünk olyan elemeket is beletenni, ami esetleg megváltozott képességű látogatóink számára is elérhető. Alapvetően mi a szemet használjuk és az érzékelést. De van például egy örvénylő alagutunk, ahol hagyatkozhatunk mi a szemre, de nem fogjuk tudni nyitva tartani. Igen, ez például az egyik legnagyobb csel. Amikor bemegyünk egy alagútba, és azt gondoljuk, hogy mi biztosan végig fogunk tudni rajta sétálni, aztán elindul a kör, és rájövünk, hogy nem, a szemünket se tudjuk. Ott már olyan ugye az, hogy elborulok, nem borulok, az egyensúlyérzék. És ami nagyon érdekes, hogy mennyire más látnak például gyerekek, és mennyire más látnak felnőttek. Vannak olyan kiállítási darabjaink, amire, hogyha először ránézünk, akkor észre sem vesszük benne a trükköt, hogy az hogyan működhet. A gyermekek egyből vizsgálódnak. Nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy ők olyan formákat is megfigyelnek benne, amit még mi sem tudunk, hogy azok ott vannak. Akár hogyha az épületillúzióra gondolok, ahogy magáról erről a kiállítási részünkről azt érdemes tudni, hogy a földre le van makettezve egy épület, és hogyha ráfekszünk, akkor egy 45 fokot bezáró tükördőlés szögének köszönhetően a fotókon úgy látszódik, mintha mi a falon sétálnánk. Általában leülnek, hátradőlnek, és a gyerekek elkezdenek mozogni. Ők tudni akarják, beleviszik az összes elképzelésüket. Van néhány összekapcsolódás például a pókemberre, hogy akkor ők is tudnak, sokkal szabadabban használják a tereket. Ugyanez igaz például a Gravity szobánkra. Ott is megállnak, és akkor akik még ismerik és tudják, vagy már ismerik és tudják Michael Jackson ikonikus mozdulatát, előszeretettel alkalmazzák. De például a gyerekek, vagy inkább már a szépkorúak elkezdenek vizsgálódni, hogy ez hogyan lehet. Talán ezért is érdekes, és a kérdésre visszatérve mi alapvetően a szemre hagyatkozunk, de minden érzékszerve igyekszünk hatással lenni.
0: Aha, az előbb érdekes párhuzamot mondtál a gyerekek és a szépkorúak között, tehát hogy akkor valamennyire hasonlóképpen viszonyulnak az illúziókhoz, vagy a különleges látványvilághoz?
1: Igen, valaki még gyerek, és valaki már gyerek.
0: De jó.
1: Aha. Ami még egy érdekes megfigyelés az az, hogy külföldről érkező látogatók. Többször kapunk arra visszajelzést, hogy esetleg hangosabbak. És volt egy nagyon érdekes pszichológiai beszélgetésünk, és az, aki tartotta ezt az előadást, ő neki egyébként a vérvonalában olasz temperamentum elég erősen megmutatkozik, és ő mondta, hogy azért, mert ők tényleg tudnak újra gyerekek lenni. És nem ijednek meg például attól, hogyha fel kell állni egy végtelen kútra, akkor mi történik, és esetleg a közeg engem kinevet. Talán ez a párhuzam, akik még nem ismerik a félelmet, meg vannak azok, akik már úgy vannak vele, hogy elém az oroszlánt is. Ők a legszabadabb közönségünk.
0: És mit gondolsz, hogy a higgadt, józan, racionális, két lábbal a földön járó felnőttekre hogyan hat ez a kiállítás, ami azért valahol a világukat egy kicsit kifordítja?
1: Talán a második termünkig közömbösen, aztán ők azok, akik a tálat végén megkérdezik, hogy vissza lehet-e menni a kiállítás elejére. Amikor először voltam az Illúziók Múzeumában, akkor bennem is voltak kételyek, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni meg nem már, hogy ránézek egy képre, és akkor nem tudom megszámolni, hogy hány fekete pötty van rajta. Kiderült, hogy egy darab fekete pötty sem volt a képen, és utána elkezdtem én is gondolkozni, hogy mi történik, hogy történik. Nagyon-nagyon át tudja az ember szellemiségét változtatni, és lehet, hogy ezek ilyen teatrális szavak, hogy pont az ilyen nagyon racionális embereknek, hogy nehogy már 400 négyzetméter után én azt mondjam, hogy, és de. Tehát, hogyha valaki enged egy picit ennek a nevezzük csábításnak, vagy mutat egyfajta nyitottságot, akkor egyébként el lehet érni ezeket a kérdőjeleket, utána már teljesen másképp viszonyulnak egy bűvészhez, teljesen másképp néznek meg egy mentalista sót, mert mindenki próbálja megfejteni. És talán ez a keresgélés, ami utána a legcsodálatosabb az egészben.
0: Köszönöm szépen. Blénesi Ágnes Gréta a vendégem, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Jövünk mindjárt vissza.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés a 14. kerületben a Csömöri úton a Rákospatak utca közelében. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Sávbezárásra kell készülni szombattól a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51 a villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, PKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Ugye Budapest belvárosában vagytok megtalálhatóak. A nyitás óta, ami azért már néhány év, talán öt körülbelül?
1: 2021. decemberében nyitottuk meg a kapukat.
0: Akkor nagyjából igen. Szóval hogy az elmúlt öt év alatt hogyan változott a közönség ízlése, reakciója, viszonyulása az általatok bemutatott csodákhoz?
1: Alapvetően vannak visszatérő vendégeink is, így azt gondolom, hogy maga a tálat még mindig rejteget felfedezni valókat. Viszont egyrészt nagyon sok interaktív múzeum nyílt meg lokáció tekintetében is közel hozzánk, illetve a digitalizáció az, amit leginkább be tudnék hozni, mint fő szempont, ami miatt nekünk is el kellett gondolkoznunk azon, hogy a kiállításunkat egy picit megváltoztassuk. Egyébként pont 2026. szeptemberén lesz egy nagyon nagy átalakítása a múzeumnak. Azt figyeltük meg, hogy sokkal közelebb érzik magukat az emberek azokhoz a kiállítási tárgyakhoz, amit meg tudnak örökíteni, a zsebbe haza tudnak vinni, mit is jelent ez, fotózható, videózható. Nem tudom, hogy ez még mai, vagy inkább már nem annyira, de hogy Insta kompatibilis legyen a múzeum. Nyilván ez a anyacégnek a tulajdonosait is, illetve az ő építészeit is foglalkoztatja ez a kérdés, hogy mivel lehet az Illúziók Múzeumának a látogatottságát és az érdeklődést fenntartani. Így mi is át fogunk állni erre a vonalra. Letisztultabb környezettel fogjuk fogadni a hozzánk érkezőket. A digitalizációt hoztam fel, ez nálunk fényjátékokban is meg fog jelenni. Egy immerzívebb kiállítás az, amit meg fogunk valósítani idén ősszel. És ez azért is fontos, mert a közönség az talán abban változott, hogy most már mindenki egy hirtelenebb reakcióra vágyik, ahol nem kell megállni, nem kell végigolvasni, nem kell megvárni azt a bizonyos 30 másodpercet, hogy forogjon a tenyerem. Szeretnénk tartani, és fogunk is tartani ezekből is, mert hogyha mindent elengedünk, ahol egy picit az agyat mozgatni kell, az nem biztos, hogy jó irányba vezet minket, de szeretnénk azokat az igényeket is kiszolgálni. Nagyon nagy szerencsénk egyébként, hogy az edukációt nem kell elengednünk, mert ezeknek a fényhatásoknak a segítségével is nagyon sokat tudunk tanítani. Így a különböző szobáink és termeink is ennek megfelelően lesznek kialakítva, illetve a múzeum középső részében egy agytornaterem kerül majd kialakításra.
0: Na, ez mit jelent?
1: Alapvetően most is van több faj és fémlogikai játékunk, ezeket meg fogjuk tartani, illetve olyan játékok, amiket meg tudunk építeni nagyobbba, ahol a teljes testet kell használni, kicsi erőkifejtés, nem csak agyban, hanem izomban. Ezzel fogjuk ezt a részünket berendezni, és szabadon mindenki kipróbálhatja, játszhat. Ez az agy edzőterme, ahogy az elnevezés is utal rá. És magát az edukációt próbáljuk megtartani, viszont tényleg annyira változott ebben az elmúlt öt évben a közönségünknek az igénye, hogy szeretnénk kiszolgálni őket minden szempontból.
0: Uh-huh. Gréta, tényleg szóval a világ változott, tehát az ember valahogy mindent rögzíteni akar, mint hogyha az élményeinket valahogy el szeretnénk tenni egy fiókba, vagy nem is tudom is. És nem a megélésen lenne a hangsúly, az adott benyomáson, hiszen ugye az illúziók által is ér minket valami hatás, ami akkor és ott történik, és azt az ember belül elteszi saját magának, és aztán hazaviszi. És ugye ez felveti azt a kérdést, hogy ez miért nem elég? Nem? Tehát, hogy miért kell erről fotót készíteni, miért kell mindent dokumentálni?
1: Szeretném azt hinni, hogy ez a pillanatnak a megtartása, és az arra való vágyakozás, hogy mindig vissza tudjak nyúlni, hogy emlékezzek rá, hogy még belefértem abba a ruhámba, amikor az alatt a fal előtt készítettem a fotót, hogy olyan emberekkel voltam ott, akik remélem még nagyon sokáig, de mi van, ha nem? Nekem ez abszolút szubjektív véleményem, hogy ez a mindennek a megörökítése, ez egy picit belső félelem, pont a felgyorsulásról és az elmúlásról fakadóan. Magam sem tudom. Nagyon szeretem azt az élményt, amikor elmegyünk egy koncertre, és mindenki a telefonján keresztül nézi az előadót. És pont nemrégiben voltunk mi is egy előadáson, és végig néztem az egészet, és utána megkérdezték, hogy te készítettél fotót és videót, és mondtam, hogy nem. De miért nem? Teljesen más valójában látni a dolgokat, mint azon a kevés szolon, amennyit a kijelző enged. Ettől függetlenül mi szoktuk is kérni a hozzánk érkezőket, hogy készítsenek fotót, készítsenek videót, vannak olyan kiállítási darabjaink, amik leginkább úgy működnek. Ez is ugye nagyon érdekes, hogy amellett, hogy vannak olyan képeink, ahol tényleg a szem elegendő lenne, különböző embertípusoknál nem működnek. Például a sztereogramok. És akkor itt vannak ilyen, hogy rejtett ADHD, hiperaktivitás, ugye Máté Gábornak nagyon szép megfogalmazásai vannak, hogy ezek nem betegségek, így mi sem így tekintünk ezekre a dolgokra. Egész egyszerűen egy picit másképp van bekötve az agy. Hogyha valakinek ehhez bármilyen mobiltelefon, tablet szükséges, hogy át tudja élni, vegye elő, hívja segítségül. Hogyha valaki szeretne több időt eltölteni bent, és tényleg azért, mert mondjuk lefotózta, megmutatta, de még szeretné élvezni a benti dolgokat, akkor maradjon, érezze jól magát.
0: Tehát lehetőség van arra is, hogy ő ott a jelenben bőséggel átélje azt a hangulatot, amit kap, de közben haza is viheti.
1: Így van, így van. Tényleg nagyon sok olyan kiállítási darabunk van, amit egyébként haza lehet vinni valójában, és szerencsére nagyon sok iskolai csoportot köszönhetünk, és ők, amikor nagyon szeretjük azt hallani, hogy hazaviszem, megmutatom a tesómnak, van egy osztálytársunk, aki nem tudott eljönni, és nem bűvésznek készülnek, hanem ugyanúgy a matematikát és a fizikát használják, amitől valószínűleg libabőrösök az iskolába, csak egy teljesen más köntösbe látják nálunk.
0: Hát ebből viszont tanulhatnak az oktatók, a nevelők, a tanárok is, hogy hogyan lehet megközelíteni a diákokat.
1: Igen, erre egyébként van nálunk lehetőség, szoktuk mondani, hogy ha valaki szeretne egy különleges fizika órát tartani például, akkor egész nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot, tudunk hozzá külön termet is biztosítani, szoktak is rendkívüli fizika órát tartani. Vannak olyan osztályfőnökek, akik mondjuk fizika szakosak például, és ők elhozzák, tesi tanárok, akik számunkra is meglepő volt, hogy egy tesi tanár mit három fekvő támaszt a Building Illusion-on, és nem, hanem magát, hogy a testet hogy használod. És sokkal másabb úgy elérni egy gyereket, hogyha játékos formában teremtjük meg neki a tudás lehetőségét.
0: Igen. Élményszerű, abszolút.
1: Így van, így van. A maga a Museum of Illusion két alapítójának is ez volt a fő koncepciója, hogy játszva tanulás. És ez nagyon-nagyon jól működik nálunk.
0: És ez minden életkorra, igaz? Jövünk vissza Blénesi Ágnes Grétával, az Illúziók Múzeuma igazgatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Budapest belvárosában található a múzeum, az ember nem is számít rá, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton miféle felfordult világ várja. De mit gondolsz, Gréta, hogy annak idején, amikor létrejött a múzeum, akkor mi volt a missziója?
1: Az edukáció. Ez ennyire röviden megfogalmazható. Egyébként tényleg. Egy, amit már talán említettem is, hogy szeretnénk úgy átadni a tudást és a tanulásnak a lehetőségét, hogy egy sokkal színesebb világba kalauzoljuk el az embereket, korcsoporttól egyébként függetlenül. Főként gyerekcsoportok, diákcsoportok járnak hozzánk, hogyha megnéznénk egy átlagos napnak az összetételét, akkor van szerencsénk köszönteni nagyon sokszor diákcsoportokat. Szeretnénk megőrizni ezt a fajta edukatív jelleget, viszont saját missziónk az is, hogy mindenkit ki tudjunk szakítani a hétköznap problémáiból, egy kicsit újra gyerekek, kicsit újra önfelettek tudjanak lenni. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy bármilyen korosztályból érkezhetnek hozzánk, mindenki jól fogja tudni magát érezni, egy dolgot kérünk hozzá, hogy legyenek nyitottak erre. Tegyék félre erre a 60 percre a problémákat, engedjék, hogy egy picit elvarázsoljuk őket. Lehet, hogy nem fog nyuszi kiugrani a kalapból, de biztosan fogunk tudni egy olyan atmoszférát teremteni nekik, ami, hogyha rosszabb napokon visszagondolnak arra az egy órára, akkor újra kizökkenti őket a problémából, és talán jön egy mosoly, egy pici továbbgondolás, hogy mi legyen a következő programunk, mi legyen az élmény, ami megmarad ebből az egészből.
0: Illetve talán ahhoz a felismeréshez is hozzáfér az ember, hogy az élmény által, hogy valóban nem minden az, aminek látszik. Tehát, hogy nem biztos, hogy az, amit látok, és amit arról vélekedek, az ugyanaz, a közé egyenlőségjelet lehet tenni.
1: Teljes mértékben, ne menjünk messzire, vannak ugye olyan társaink, akiknek nem adatik meg a látás lehetősége. Ők teljesen másképp érzékelnek a világból. Használják a képzeletüket. Amikor azt mondjuk nekik, hogy ez rózsaszín, akkor ők elképzelnek valamit. Többször volt lehetőségem beszélgetni, akár lehetes károsultakkal is, és megkérdeztem tőlük, hogy amennyire nem tolakodó a kérdés, ők hogyan élik a világot, és mondták, hogy ők mindent elképzelnek. És ha becsukjuk a szemünket, akkor van egy bizonytalanság bennünk. De hogyha elképzeljük, hogy semmi probléma nem történhet, vagy hogyha a problémába, ugye félelemnél is becsukjuk a szemünket, sötét szobába, annak ellenére, hogy sötét van, félelemből becsukjuk a szemünket. Próbáljunk meg olyankor kinyitni egy jobban az elménket, a gondolatainkat, és képzeljük el, hogy minden lehetséges, semmi sem lehetetlen, ugye? És talán ez a fajta befogadás az, ami a múzeum végigjárása után egy nagyobb szelet kellene, hogy legyen a gondolatunkba, hogy csukjuk be a szemünket, képzeljük el, és

0: fordítson meg mindent, vagy bármit.
1: Hú, de jó. Miénk az egész élet, és egyébként így is van.
0: Így is van.
1: Még valami eszembe jutott, amikor iskolás csoportokról beszéltél, hogy hány éves korosztályról van szó?
0: Változó. Vannak általános iskolások is, akik hozzánk látogatnak, vannak középiskolások is. Egyébként egyetemi együttműködésekből is, illetve saját akaratból is látogatnak hozzánk. Nagyon érdekes, hogy mondjuk egy alsós általános iskolából érkező hogyan látja a múzeumot, és az is nagyon érdekes, hogy mennyire nem akarja látni a múzeumot az, aki felsősként érkezik hozzánk. Van lehetőség nálunk tálatvezetést kérni, és nagyon jó érzékkel vannak a kollégáink ellátva, hogy hogyan szólítsák meg a hozzánk érkezőket. És amikor látjuk, hogy de jó, ez is egy külsős program, és addig se kell az iskolába lenni, mennyire be lehet őket húzni, és már többször jeleznek a pedagógusok, hogy el kellene indulnunk, mert van másik program, vagy lejárt a látogatási idő, és ők még bent vannak. Talán ez a legcsodálatosabb az egészben.
1: És pláne, hogy mindenki egy kicsit ilyenné válik, egy kicsit gyerekké válik.
0: Igen. Nem szeretjük azt mondani, hogy egy nagy játszótér az egész, mert abból lehet könnyen baleset, nagyon sok fémtárgyunk van, ütközés, megcsúszás. Tényleg vannak olyan installációink, amik olyan hatással vannak, hogy szédülést előidéznek. Ezért rohangálni nem, de a képzelet játszótere.
1: De jó. Hát akkor maradjon is így, sikeres felújítást kívánok hamarosan, és aztán újranyitás.
0: Köszönjük szépen. Ez várunk mindenkit szeretettel.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a rekkenő hőség. Holnaptól ismét teljes kapacitáson termelhet a Dunamenti erőmű. Elmarad a parlament jövő heti ülése az energiaválság helyzet miatt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kérnek a lakosoktól a Balaton északi parti településein is. A péntek esti próbaüzem után szombattól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Elmarad az országgyűlés jövő hétre meghirdetett kétnapos ülése az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra, illetve az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Csütörtökön egy repülőtárgy, nagy valószínűséggel egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén, lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalóza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladása a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt, Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Július 31-én ma van Oscar napja, de ma ünnepelnek még a Deodáta, bizony van ilyen név, illetve Fábio, valamint Ignác nevű hallgatóink. Gratulálunk mindenkinek, és természetesen mindazoknak, akik bármi egyéb okot, alkalmat találtak az ünneplésre. Most pedig Schubert első D-dur szimfóniájának harmadik tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetség kutatója ismét a MOM Parkba érkezik. Hogy ez hogy jön össze, azt majd mindjárt megbeszéljük Kluiber Dénessel, a K Galéria vezetőjével, akivel nem csak egyszerűen megnézni való műalkotásokat ajánlunk önöknek, hanem még információt is szeretnénk átadni. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Kluiber Dénes vagyok, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Tehát tehetségkutatóról beszélünk, amely augusztus 22-e és 29-e között ismét a budapesti MOM Parkban lesz látható, de ha már tehetségkutató, akkor ez egy lezárult folyamat, vagy valami olyasmibe tenyereltünk itt bele telefonon, ami még zajlik, és ha a kedves hallgató úgy érzi, hogy jelentkezne, akkor megteheti.
2: Igen, a lehető legjobbkor beszélünk, mert augusztus 10-ig lehet nevezni, tehát eddig van még egy közel két hét. Úgyhogy akit érdekel, négy kategóriában festmény, grafika, szobor és fotó kategóriában várjuk a nevezéseket. Az összes alkotás, amivel pályáznak és amit beküldenek, az kiállításra kerül. A MOM Parkban egy 700 négyzetméteres kiállítóteret biztosít számunkra a MOM Park, és itt minden egyes alkotás megtekinthető, ez egy ingyenes kiállítás keretében, fantasztikus családi program is egyébként, sokan jönnek gyerekekkel.
1: Az biztos.
2: Nézik meg az összes alkotást. Annál is inkább, mert szakmai zsűri mellett közönségszavazatra is van lehetőség, és tényleg nagyon családi program, hogy a kisgyerekektől a felnőttekig, vagy nagyszülőkig kinek melyik alkotást tetszik legjobban, és ki melyikre adja le a szavazatát. Egy háromtagú szakmai zsűri értékeli kategóriánként az alkotásokat. Egyébként számos díjazás mellett az az egyik fő díj, hogy a kiválasztott 30 alkotás plusz a közönségdíjas, neki lesz egy komoly belvárosi galériás kiállítása a K Galériában szeptember elején, ami azt gondolom, hogy egy tehetségkutatón, jellemzően autodidakta alkotóknál ez egy nagyon nagy szó, hogy bekerül egy galériás környezetbe a munkája. Szóval augusztus 10-ig lehet még nevezni. Biztatok mindenkit, hogy aki szeretne itt mérettesse meg magát.
1: Hát én is azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb információ. Ki tudja, ki hallgat most éppen minket, akinek olyan vénája van ehhez, bármelyikhez is, bármelyik kategóriához, hogy azt mondja, tulajdonképpen miért is ne? Hát végül is meg lehet nézni, a közönség is szavazhat rá, sőt, ugye felkészültek az online világra, és ez is talán megér egy mondatot, hogy most már valahogy online is elérhetőek ezek, vagy hogy is van ez?
2: Most igen, az idejétől kezdve lehetőség van egy ilyen online kategóriában, vetített kategóriában is kiállítani, ami egyébként külön lesz értékelve a zsűri által és a közönség által. Most ez a negyedik ilyen tehetségkutató verseny, és igyekszünk meghallgatni a felmerülő igényeket. Sokan laknak távol, vagy akár a környező országokból neveznének, és hogy ne kelljen nekik fizikálisan elhozni feltétlenül a munkákat, persze az az igazi, azért lesz egy vetített kategória, úgyhogy, úgyhogy és ráadásul a szavazás is idéntől úgy megy, eddig csak a helyszínen lehetett szavazni, most a helyszínen és online távolról is lehet majd szavazni a közönség részéről.
1: A kedves hallgató kedvéért mondom, hogy bővebb információt a theartistchamber.com, tehát nem hu, theartistchamber.com oldalon találnak. Azt is írják a sajtó közleményben, egy picit fel is húztam a szemöldökömet, hogy vajon ez hogy jön ide, de majd ön mindjárt elmondja, hogy a rendezvényhez ismét ismert nagykövetek csatlakoznak. Ők hogyan csatlakoznak be?
2: Igen, tulajdonképpen mi már a legelején, mielőtt, vagyis amikor felmerült az ilyen jellegű eseménynek az ötlete, megkerestünk ismert embereket, hogy ők mit szólnak hozzá, támogatnának egy ilyen eseményt, és azonnal mindenki igent mondott, akiket kerestünk. Olyan ismert személyeket kerestünk meg, akinek a főállása mellett van egy ilyen második tevékenysége, vagy hobbija, vagy elfoglaltsága, hogy képzőművészettel is foglalkozik, így vagy úgy. Úgyhogy ők mindannyian énekesek, színészek, üzletemberek képzőművészeti alkotással is foglalkoznak, és mindenkitől bekérünk egy-egy korábbi munkáját, hogy kiállítsuk itt a kiállítás során, úgyhogy a tehetséges alkotók értékelésre váró tehetségkutató résztvevő alkotók mellett ezen ismert nagyköveteknek a munkáit is meg lehet tekinteni, ami azt gondolom még egy színesítése igen a programnak.
1: akár ösztönző is lehet, illetve még egy fontos információnk van a kedves hallgatók számára, hogy általában azért nem minden kiállításnak az a vége, hogy haza is vihetem magammal azt, ami esetleg megtetszik, de itt lehetőség van a művészek támogatására, ugye?
2: Így van, így van, és ez egy nagyon nagy dolog, mert én azt gondolom, hogy az anyagi elismerés mellett, vagy hogy megkapja a vételárat az adott művész, talán még fontosabb az az ösztönző, hogy van igény az ő művészetére, hogy van igény arra, amit ő csinál. Úgyhogy megvásárolhatóak az alkotások. Minden évben több tucat munka kerül új gazdára.
1: Ez nagyon jó hír.
2: Igen, igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és a korábbi évekből fantasztikus olyan példáink is vannak. Idén például első éves a Képzőművészeti Egyetemen egy olyan fiatal hölgy, aki kétszer is részt vett nálunk tehetségkutatón. Volt, hogy díjazott is lett, bekerült a 30-ba, és idén pedig már az egyetem büszke hallgatója. Úgyhogy
1: az igen.
2: Igen, ez is célja egy-egy ilyen tehetségkutatónak, hogy további lendületet, ösztönzést adjon azoknak, aki ilyen irányba szeretné akár professzionálisan kiteljesíteni magát, akár csak hobbi szinten. Én mindig azt mondom, hogy mennyivel jobb, ha az ember mondjuk fest, rajzol, fotózik ahelyett, hogy tévét néz, vagy az internetet bújja órákon
1: az
2: keresztül.
1: Biztos.
2: És ennek van egy olyan hozadéka is, hogy talán kevesebben kötnek ki pszichológusnál, pszichiátrián vagy a kocsmában, hanem tényleg egy ilyen belső úttal kezdenek.
1: Új irány lehet, így van, egy új kezdet is lehet. Hogy összefoglaljam azt, amiről beszélgettünk itt az elmúlt percekben Kluiber Dénessel, a K Galéria vezetőjével, hogy a The Artist Chamber tehetségkutató még zajlik. Ha ellátogatnak a theartistchamber.com oldalra, ott a nevezési határidő lejártáig még egy visszaszámláló óra is van. Egyebekben meg minden más információ, de amit talán itt és most fontos elmondani, hogy ez nem csak profiknak szól, tehát autodidakta alkotók előtt is nyitott ez a bizonyos megméret, amelynek darabjait augusztus 22-e és 29-e között ismét a MOM Parkban lehet megnézni, ott lehet rájuk szavazni, sőt, még vásárlással a művészeket is lehet támogatni. Nagyon sok sikert kívánunk, még több pályaművet és még nagyobb nemzetközi sikereket az alkotóknak. Vendégem tehát Kluiber Dénes, a K Galéria vezetője volt. Köszönöm szépen, hogy hívhattuk.
2: Nagyon szépen köszönjük mi is a lehetőséget, és fantasztikusan összefoglalta, és tudtam volna ilyen jól. Köszönöm a lehetőséget, és várjuk akár önöket is a kiállításon.
1: Tehát, kedves hallgatók, theartistchamber.com. Köszönjük!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus első hétvégéjén ismét felcsendülnek a dallamok a budavári Palotanegyedben, a Zenél a Vár programsorozat keretében. Szombaton és vasárnap a Lovardában a Kapricsó Vonós négyes és Götz Nándor szaxofon művész várja a közönséget. A rövid szabadtéri koncerteket a délutáni órákban hallgathatjuk meg, így a nyári séta mellé kellemes zenei élményt kínálnak. A Zenélő Budapest minikoncertjei a Várnegyed hangulatos helyszínein hozzák közelebb a klasszikus és kortárs dallamokat. Szombaton a Kerekes Band érkezik a Bábel kertembe, ahol a világzene, a népzene és a modern grúvok találkoznak egy lendületes koncerten. A Liszt Ferenc díjas, kétszeres fonogramdíjas zenekar több mint 3 évtizedes pályafutása alatt sajátos hangzást alakított ki, melyben a pásztorfurúja, az etnofunk és a rock energiája is helyet kap. A csapat 33 országot megjárt turnéi után friss élményekkel tér vissza a színpadra. Az este vendége Baricz Gergő lesz. Jazz dallamok a Hollán Ernő utcában. Pénteken a Földi Natália és Korbeli Ferenc duó lép színpadra a Hollán Jazz Street programsorozat keretében. A fiatal ének-gitár formáció a jazz hagyományaira építve saját zenei elképzelésekkel és személyes hangvétellel mutatja be műsorát. Repertoárjukban ismert jazz standardek, saját szerzemények és egyedi feldolgozások is szerepelnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalúza tér közelében, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassú a haladása a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávvezárásra kell készülni szombattól a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható majd a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Nyitott szerintem sokak nagy örömére, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg gyermek nagy kedvence ez a helyszín.
1: Így van. Persze ezek a legsötétebb évei a kommunizmusnak, és már a 30-as évek közepén Tbilisziben, a Szovjetunióban felavatták az első úttörő vasutat. Akkoriban ez nem keltett túl nagy feltűnés Budapesten, és nem gondolta volna senki, hogy másfél évtizeddel később a budai hegyekben is lesz majd egy hasonló. 1946 nyarán betiltották a Cserkész Szövetséget és az egyházhoz közel álló ifjúsági szervezeteket, úgyhogy csak az úttörő szövetség maradt meg. Csillebércen épült a gyermekváros. 1947 tavaszán hoztak kormányhatározatot arról, hogy a szovjet példa nyomán úttörővasút épüljön Budapesten. Tehát itt indult az egész.
0: Na de hova akarták?
1: A hely kijelölésénél több helyszín is felmerült. Felmerült például a Népliget, felmerült a Margit-sziget, illetve Gödöllő is, és emellett a budai hegyvidék is számításba jött, és végül hosszas mérlegelés után a budai hegyvidékre esett a választás.
0: A Schwab-hegyre.
1: Igen, hát tudjuk azt, hogy a Schwab-hegy az 1870-es évektől kezdve fogaskerekűvel is elérhető volt, tehát adott volt, hogy az egyik végállomás a fogaskerekű egyik végállomásához legyen kapcsolható, így lett a Széchenyi-hegy gyakorlatilag az egyik végállomása. Eredetileg az volt a terv, hogy egészen Zugligetig közlekedett volna ez a gyerekvasút, de a magas színkülönbségek miatt végül a Hűvösvölgyre esett a választás, mint a másik végállomás. Tehát így jelölték ki a nyomtávot Hűvösvölgy és a Széchenyi-hegy között.
0: Az építkezés mikor indult el?
1: Ennek az évnek 1948-nak az áprilisában egészen elképesztő tempóban, hiszen 3 hónap alatt nagyon-nagyon sok önkéntes részvételével sikerült átadni 1948. július 31-én az első 3 kilométeres hosszúságú szakaszt. Tehát képzeljük el, hogy áprilisban elindul ez az építkezés, és júliusban már 3 kilométer készen van. Azt gondolom, hogy ez manapság is igen kiváló teljesítmény lenne. A megnyitón a vörös szalagot a közlekedési tárca akkori vezetője Gerő Ernő vágta át, ugye az ő nevéhez nem csak ilyen pozitív dolgok kapcsolódnak, és itt most nagyon finoman fogalmaztunk. Azt is tudjuk, hogy az úttörővárosban a külön vonattal a megnyitóra érkezőket a kor szellemének megfelelően virsli, sör és Bambi várta. És a gyerekek erre az alkalomra egy nótát is költöttek, amelyben szó esett Gerőpajtásról, az úttörők kedvelőjéről is. Tehát a propaganda azért ott volt mögötte elég rendesen.
0: Kik lehettek úttörő vasutasok?
1: Csak jeles és jó tanulók nyerhettek felvételt, akinek hármasa volt, az kizáróként szerepelt. Évente, amikor a legtöbben dolgoztak a gyerekvasúton, akkor körülbelül 600 felső tagozatos gyermek volt. Volt ennél kevesebb is, 400, csúcs időszakban körülbelül 600 úttörő látta el ezt a feladatot.
0: Hogy lehetett eljutni oda?
1: Hát először is az érdeklődés az teljesen felülmúlt minden várakozást. Egy-egy nyári hétvégi napon, akkori Moszkva térről, a mostani Szélkálmán térről a 49-es autóbusz járat vitte fel a Ságvári ligetig a kirándulókat. Összesen, amikor a teljes pálya megépült, akkor a 3 kilométerből először 5, aztán végül 11,7 kilométer hosszú lett a gyermekvasút, tehát 7 állomással és 2 megállóval. És ahogy megérkeztünk Hűvösvölgybe, az érkező villamosokról mozgó lépcsőn lehetett feljutni. Azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy ez volt az országban az első szabadtérre telepített mozgó lépcső.
0: Oh.
1: És az úttörővasutat Rákosi elvtárs is meglátogatta, hogy köszöntésére íródott az a dal, amit szerintem az én generációm és a nálam idősebbek mindenki tud, a Mint a mókus fenn a fán, az úttörő oly vidám.
0: Mennyire volt nagy siker?
1: Hatalmas volt a siker. A 70-es évek folyamán évi 1 millió utas váltott jegyet az úttörővasútra. Aztán tudjuk azt, hogy a rendszerváltáskor az úttörővasút új nevet kapott. 1990 óta egészen a mai napig gyermekvasútként üzemel, tehát az úttörőből lett a gyermekvasút. Átnevezték az állomás neveket is, és a gyerekvasutasok most már nem köszönnek előre köszöntéssel. Nincsen vörös színű úttörő nyakkendő sem, tehát így a propaganda az kikerült a kelléktárból, és a gyermekvasút működtetése is az úttörő szövetség kezéből átkerült a MÁV-hoz, tehát most már a MÁV alá tartozik.
0: Milyen hosszú ez a vonal? Mert bár emlékedted, ugye, hogy 11,7 kilométer hosszú volt, de aztán ehhez még építettek?
1: Nem, ez a hossza, és 2015-ben az úttörővasút bekerült a Guinness világrekordok könyvébe is, ugyanis a gyermekvasút a világ leghosszabb olyan vasútvonala a maga 11,7 kilométerével, amelyen a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el.
0: És kik jelentkezhetnek most ide?
1: Manapság ez úgy működik, hogy általános iskolás 4., 5. vagy 6. osztályos diákjait várják. Itt sem az életkor számít, hanem az, hogy hányadik osztályba járnak, és a tanulmányi átlaguk legalább 4-es kell legyen, ezt a regisztrációkor meg kell adni. És azt is hallottam, hogy ha romlik a tanulmány eredmény, akkor ez a későbbiekben lehet kizáró ok. Tehát ez nagyon jó motiváció az a gyerekvasutasoknak, hogy megtartsák a jó jegyeket, hogy lehessenek továbbra is részesei ennek a nagyszerű programnak.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kereszti Anna kurátor, és Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Nagyon kellemes, örömteli hétvégét. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyorshajtókra vadászik jövő héten a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoportülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilismedence 14 településén. Tahitótfaró, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkbúdozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkbúdozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik jövő héten a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkbuldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkbuldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitákat váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést Spanyolországgal közös határszakaszukon. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal. Közben újabb lángok csaptak fel a nyugati Extremadura és az északkeleti Katalónia tartományban. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt almásitéri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyökvár, és innen indult a Téka Táncház is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértrádió.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a Budai Vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a Budai Várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezre jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi Gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután

0: a II. Világháborúban felrobbantották, és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilac.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon Ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót Ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű, gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilismedence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilisvörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkuldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkuldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyorshajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánkuldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánkuldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezre jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szurikáta Alapítvány a diabéteses gyermekekért kezdeményezésére a 8. kerületben az 1-es számú gyermekgyógyászat klinika Bókai János utca 53 szám előtti kerítésén szeptembertől Kolutkó Mihály szobrászművész Szurikáta című alkotás örvendezteti meg az arra járókat. A szobor állításának apropója az inzulin felfedezésének 100 éves évfordulója. A szobor arra utal, hogy az egyes típusú diabétesz kizárólag az azonnali és élethosszig tartó inzulin injekcióval, a kicsik szóhasználatában a szurival kezelhető és tartható egyensúlyban. A kedves miniszobor a gyerekek kabala állatává válhat, és a gyerekkori diabétesz korai felismerésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a rekkenő hőség. Jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Duna víz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budavárosa már 1852-ben felajánlott 45 holnyi területet a Lipót mezőn egy állami tébolyda felépítéséhez. Az építkezés irányításával, illetve az intézet berendezésével 1860-ban Johann Gottfried Riedelt, a Bécsi Elmegyógyintézet igazgatóját bízták meg. 1868. december 6-án nyílt meg az országos tébolyda, amelynek 300 ágya az egész országból várta a betegeket. A fokozatosan bővülő, a századfordulón már 1000 férőhelyes intézmény 1898-ban vette fel a Lipót mezei Elme és Ideggyógyintézet nevet. A gyógyintézet kifejezés jelezte az idegrendszer és a lélek betegségeihez való viszony gyökeres megváltozását, legalábbis a tudományos gondolkodás szintjén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkőbarlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű, gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 000 határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.